0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Energiatakarékos működésre állt át a DKV, idős asszonyt rabolt ki egy férfi Nyíradonyban, megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Az energiatakarékosság jegyében több intézkedést is bevezetett a Debreceni Közlekedési ZRT. A társaságnál a tartalékjárműveket csak indulás előtt kapcsolják be, csökkentették a telephelyek világítását, a klimatizált helyiségek hőmérsékletét pedig legalább 26 fokban határozták meg. Az elektromos autóbuszok töltését a csúcsidőszakon kívülre ütemezik, szükség esetén pedig kisebb energiaigényű járműveket állítanak forgalomba. Emellett a járművek külső mosását is felfüggesztették, a villamospálya öntözését pedig heti két alkalomra csökkentették, közölte a társaság. Egy 78 éves nyugdíjast támadott meg és rabolt ki egy 33 éves férfi Nyíradonyban, írja a közösségi oldalán a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Adataik szerint a betolakodó augusztus 1-én reggel ment be az asszonyházába, majd pénzt követelt tőle. Az idősnő 19 000 forintot adott át, később azonban ki tudott menekülni az épületből és segítséget kért a szomszédjától, aki értesítette a rendőröket. A férfit a vasútállomáson fogták el az egyenruhások, vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyors elfogásban a szomszéd segítsége is fontos szerepet játszott. Elkezdődött a Debreceni Egyetem főépülete előtti parkban található a művelődés történet kiemelkedő alakjainak emléket állító négy szobor felújítása. Elsőként Mélius Juhász Péter bronz szobrának rekonstrukcióját végezték el. A munkálatokat az intézmény saját forrásból finanszírozta. A felújítást irányító Juha Rihárd szobrászművész szerint a rekonstrukció egyben tisztelgés a korábbi alkotók munkássága előtt. Mint mondta, a jelen művészeinek feladata, hogy megőrizzék és ápolják az elődök értékes alkotásait. A következő időszakban a park további három szobrát is felújítják, így az egyetem tér művészeti értékei ismét méltó állapotban fogadhatják a látogatókat, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Tikkasztó forróság jellemzi a mai napot Debrecenben, a meteorológusok viszont holnapra frissítő záport jeleznek előre, és egy hideg frontot is, ennek hatására pár fokos lehűlésben reménykedhetünk, viszont nem lesz kevesebb holnap sem 34 Celsius foknál, északára 21-22 fokig hűlhet le a levegő.

0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en.
2: This is International.

0: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
3: Itt leszek.
2: Nemecsek.
4: Itt leszek.
2: Leszik.
5: Itt leszek.
2: Richter.
6: Itt leszek.
2: Weiss.
7: Itt leszek.
2: Csele.
8: Itt leszek.
2: Kolnai.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
2: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
1: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
2: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
1: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
2: Tudod mit? Csináljuk!
3: Ez reklám volt.

Into the Night a Best FM-en Santana dalát hallották a nagyszerű Chad Kroeger vokáljával a Nickelback-től. Indul a reggel Edward Mayával és Vika Zsigulinával. Ez a Stereo Love. Jön majd a Backstreet Boys egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb slágere.

0: és csak hogy jó kedved legyen. Ezt a születésnapost is köszöntjük hamarosan a Best FM-en augusztus 6-án, csütörtökön, a Berták és a Bettinák neve napján. Készüljenek, a legforróbb nap jöhet ma, hogy mennyire forró, arról is rögtön a blokk legvégén.
1: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton, még nagyobb figyelmet kapnak az idősek a debreceni hőségben, és a háziállatokat is megterhelheti a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt már több mint 10 hajdúbihari településen másodfokú vízkorlátozás van érvényben, miközben több városban elsőfokú takarékossági intézkedéseket vezettek be, írja a Haon. Debrecenben hétfőtől lépett életbe az elsőfokú vízkorlátozás, amelynek értelmében például tilos vezetékes ivóvízzel tölteni a kerti medencéket, tömlővel autót mosni, illetve csapvízzel locsolni a közparkokat, kerteket és pázsitokat. A város arra kéri a lakosságot, hogy tudatosan használja a vizet, annak érdekében, hogy az ivóvízellátás folyamatos maradjon. A tartós kánikula miatt a debreceni idős otthonokban fokozott gondoskodással óvják a lakókat, írja friss cikkében a Dehír. A Pallagi úti idősek házában különösen ügyelnek a rendszeres folyadékpótlásra, a hűtésre és a klimatizált közösségi terek használatára. Az ágyhoz kötött ellátottakat gyakrabban hűtik, a helyiségeket pedig a hajnali órákban szellőztetik. Napközben árnyékolják az épületet. Az intézményben jelenleg több mint 300 idősről gondoskodnak, akiknek közösségi programokkal igyekeznek elviselhetőbbé tenni a forró napokat. A szakemberek arra kérik a családokat is, hogy a hőség idején fordítsanak fokozott figyelmet az idősekre és a kisgyermekekre, hiszen ők viselik meg leginkább a nagy meleget. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, ugyanis nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
0: Kell is, hogy frissek és üdék maradjunk. Mindenki! A kétlábúak, a négylábúak, vagy éppen a lábatlanok. Tegnap Debrecen főterén a hőmérő már 42 fokot mutatott, tegnap előtt csak 41-et, Budapesten pedig megdőltek a fővárosi meleg rekordok, 43 Celsius fok volt tegnap. Szóval mondhatjuk erre azt, ugye Évi, hogy...
1: Tikkasztó forróság jellemzi a mai napot Debrecenben, a meteorológusok viszont holnapra frissítő záport jeleznek előre, és egy hideg frontot is, ennek hatására pár fokos lehűlésben reménykedhetünk, viszont nem lesz kevesebb holnap sem 34 Celsius foknál, északára 21-22 fokig hűlhet le a levegő.
0: Az milyen durva, hogy örülünk a 34-nek, nem? Régebben meg azt mondtuk, hogy meg fogunk főni. Hát főni, legyünk kíméletesek ma a beosztottakkal, aki tud home office, aki meg nem, az a munkahelyi védőitalt rendesen kortyolgassa, mert ilyenkor nagyon fontos a folyadék bevitel. Ha pedig a volán mögött tetszenek ülni, akkor ha esetleg a reflexek tompulnak, jöhet egy megálló, de még nem neked, mert szerintem te most indultál nem olyan régen. Jó reggelt a Best FM-en!
4: Jó reggelt, Laci, Gabika vagyok, működik a dosipas szokás szerint.
0: Na most az van, hogy szabadságon voltál, Gabika, vagy nem láttál az elmúlt napokban ott boxban működő trafipaxot?
4: Nem volt trafipax a boxban reggel, amikor én ilyenkor jövök, akkor még nem volt.
0: Így igaz, tegnap is később került be, de úgy látszik, hogy a nagy forróságra való tekintettel hát a kollégák is hamarabb telepítettek. Már csak azt lenne jó tudni, hogy melyik trafiboxról beszélünk. Ó, hát nem elég az, hogy én tudom, meg Gabika. A többiek nem mindegy. Egyébként a budai Nagy Antalon ott lesz aktív a box, Gabika onnan szokott rendszeresen bejelentkezni. Önnek is lenne egy? Akkor csak a Best FM, a telefonszámom 500-540 és 39-33-104-6. Egy nappal közelebb a rövidke hétvégéhez, szombat munkanap. De gonosz volt ez. Ma még csak csütörtök. Ezt Stereo Love című dalával Edvard Maja és Vika Zsigulina. 7 perccel 6 óra után. Ez Debrecen kedvenc rádiója. Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok el.

0: hogy jól induljon a reggel az önök zenei kedvenceivel. Ez volt a Guns N' Roses és a Paradise City.
1: Jó reggel!
0: Nem mondhatni, hogy nem volt izmos kezdés, ugye? Vagy hát már jóval benne vagyunk a reggelben, hiszen 10 percünk van fél hétig hátra. A hét negyedik napja. Mondhatnám, hogy az utolsó előtti munkanap sokak számára, de ezen a héten ez most nem így lesz. Hiszen az augusztus 20-ai hosszú pihenésnek van ám ára, az pedig holnap kell megfizetnünk, pontosabban holnap után, mert holnap még csak normál péntek, és aztán szombaton megint péntek, azaz, hogy dolgozni fogunk akkor is, az emberek nagy része munkanapot tart augusztus 8-án. Oh, de reméljük már, hogy hűvösebb lesz egy picikét. Hát a 32 fok a 42-43 fokhoz képest bizony visszaesés. Drasztikusat nem, de valamennyi felfrissülést ígérnek, és talán az áhított, óhajtott csapadék is megérkezik, ami nagyon fontos, hogy fentebb a Duna torkolatánál, vagy honnan indul, tudják, a Németország, vagy az ausztriai szakasz. Hát ott essen már az eső, mert annak a jótékony hatását érezni fogjuk mi is Magyarországon, mármint, hogy emelkedik a Duna vízszintje. Forró lesz ma este a hangulat a nagy erdőben, hiszen csütörtökön játszik a Loki, mégpedig jön a következő hát liga mérkőzés, konkrétan konferencia liga, a harmadik selejtező forduló ma este 7 órakor lesz. A DVSC az FC Kopenhágen csapatát fogadja, ugye ezzel kapcsolatban lesznek majd korlátozások, engedmények a DKV házatájáról. Erről majd később beszélek önöknek. Szóval ma este hajrá, Loki! És hogyha azt mondjuk, hogy este még ilyen 31-32 fok szokott lenni, akkor ez nagy valószínűséggel ma sem lesz másképpen, úgyhogy a kedves focistáinknak elég nagy lesz a hő terhelése. A Backstreet Boys egyik legjobb dalát ígértem. Szerintem ez a legjobb. Folytassuk ezzel a reggelt.

0: mindig a Best FM-en Bye Alex Dalát hallották a Schleppel a csütörtök reggelben, ahol névnaposokat köszöntünk. Ma a hölgyeké lesz a főszerep, ugyanúgy, ahogy tegnap. Kedves Krisztinák, kedves Kriszták, megkapták a sok jó kívánságot? Ugyanezt kívánjuk ma a Bertáknak és a Bettináknak is, ma ők ünnepelnek augusztus 6-án. 145 évvel ezelőtt született Sir Alexander Fleming, angol orvos, a penicillin felfedezője, 1945-ben kapott Nobel-díjat. 98 éve született Andy Warhol, amerikai művész, a pop art képviselője. 53 éves ma Vera Farmiga, színésznőt a Démonok között című film sorozat, mert hogy sorozat ez tulajdonképpen, mármint egy mozi film sorozat. Főszerepében láthattuk, ugye ő az egyik ördögűző, vagyis démonűző, Vera Farmiga. 74 éve született Debrecenben Boros Klára. Hogy nem tudják, ki az a Boros Klára? Ó, hát dehogy is nem tudják. Klárika! Később majd megköszönti Debrecen kedvenc rádiója, Debrecen egyik leghíresebb szülöttét. 50 éves lett ma Serbán Attila, magyar színész, énekes, táncos, akinek Debrecenben kezdődött a színházi pályafutása, először is táncosként. Az első nagyobb szerepét is Debrecenben kapta, mégpedig a Hair című musicalben. A Rock Színház és a Musical Színház oszlopos tagja Serbán Attila, 50 esztendős tehát ma. A 45. születésnapját ünnepli Pót Diana, magyar műkorcsolyázó. És ma lett 67 éves, az az énekesnő, akinek egy megaslágere volt a 80-as években. Remélem, hogy rajtam kívül azért más is emlékezik erre a dalra. Coming to my life. És Joyce Smith, az a Sims, ő lett ma 67 esztendős. Na de, hogy mivel köszöntjük fel a Bertákat és a Bettinákat? Egy olyan zenésszel, énekessel, aki ma a 97. születésnapját ünnepli. 97 éves. És még velünk van. Hát koncertezni már nem biztos, hogy koncertezik 97 évesen, ezen nem csodálkozunk. A dal, azonban játszunk mindjárt a névnaposoknak, egy igazi nagy sláger a The Foundations formációtól.
1: Köszöntjük Berta nevű hallgatóinkat! A Berta női név a germán Perta istennő, a téli napforduló istennője nevéből származó Berta név átvétele. Körülbelüli jelentése nemes, fényes, ékes. Férfi megfelelője a ritkán használt Bert. Alakváltozata Bertina. A név legismertebb viselői Bonca Berta, Csinszka, Ady Endre költő felesége, Mayer Berta, Munkácsi Mihály díjas festőművész, Mednyászki Berta, Petőfi Sándor szerelme, Berta Hall, svéd színésznő, és természetesen ön kedves Berta, aki a rádiót hallgatja. Boldog névnapot kívánok
0: neked, Berta! És boldog névnapot a Bettináknak! Boldog névnapot,
1: boldog névnapot! Köszöntjük Bettina nevű hallgatóinkat! A Bettina női név, a Betta névből továbbképzett szó. A Betta több név, például a Babett, a Berta, az Erzsébet önállósult Bece nevéből ered. Egyik leghíresebb hölgy, aki a nevet viseli, dr. Csábi Bettina, ökölvívó bajnokunk, a másik pedig ön kedves Bettina, aki most a rádiót hallgatja.
0: Gratulálunk, hölgyeim! Felkészülnek az ibolyák, holnap ugyanis pénteken majd ők ünneplik a névnapjukat. Most pedig a maiaknak érkezik, ahogy mondtam, a The Foundations formáció. És Mickey Elliot, azaz Mikey, 97 esztendős lett. Ennek a remek dalnak az egyik előadója.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
2: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
1: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
2: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
1: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
2: Tudod mit? Csináljuk!
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, vállalkozó kedve és kondíciója a csúcsponton van, ilyen körülmények között természetesen a siker reményében kockáztathat az élet minden területén. Mika, partner előtt ne szígyelje kimutatni szenvedélyes mi voltán, de a féltékenység megölheti a szeretetet és a szenvedét. Ikrek, a rugalmasság és a változások elfogadása előnyére válik, adottságai által tisztességes jövedelemre tehet szert. Rák, éppen akkor gyengélkedik, amikor torkigehetné magát főtt kukoricával, dinnyével és a nyár valamennyi gyümölcsével, valószínűleg a gyomra érzékeny, mértékletességgel hamar javíthat az állapotán. Oroszlán, amit ma éjjel álmodik, azt érdemes megjegyezni, szép álmot hozhat az éj, ami beteljesedhet, ha igazán akarja. Szűz, olyan rendezvények és ünnepségek következnek, amelyeket régóta várt, élvezze hát a nyári napok fűszeres illatait és hangulatát, sok energiát tud most belőlük meríteni. Mérleg, vállalkozását vagy háztáji gazdaságát nem érzi elég sikeresnek, és az ingerlékenyé teszi, indokolatlanul ingerült azokkal is, akiket szeret. Skorpió, érdemes volna önállósítani magát, így kipróbálhatja az erejét, és a siker növeli az önbizalmát. Nyilas, ezen a nyáron azt élvezi, hogy minden könnyen megoldható, soha nem vette még ennyire a használt a rábeszélő képességének, mint most. Bak, lehetséges, hogy erkölcsi sikereket ér el, ha mer és tud áldozatot hozni, ez később előnyére válhat. Vízöntő, legyen határozott és magabiztos, ha félváról vesz bizonyos pénzügyi vitákat, akkor rosszul járhat. Alak, soha nem a dolgok könnyebbik oldala jut önnek, nem is egy akadályt kell leküzdenie, ám a pozitív hozzáállás nagy segítség a hétköznap harcaiban.

Jax Jones, és az a Ray, aki mostanában még mindig a férjét keresi, és a minap meg is próbáltuk hát tesztelni a hölgyet, úgyhogy betettük a reggeli villámvoksba a Where is my husbandet. És nyert is, nem? Vagy nem? Nem is tudom. Na, a lényeg az, hogy készülünk a ma reggeli villámvoksra augusztus 6-án csütörtökön. Ne legyenek annyira villámok, hogy úgy száguldozzanak a budai nagyantalon, ahogy az nem illik. A Trafi Box ugyanis aktív. Többen jelezték ezt a reggel hallgatói között. Köszönjük szépen! 500-540 és 30-933-1046. Holnap már péntek, a hétvégén sokan piacozunk, úgyhogy ideje beszélnünk a hal árakról, hogy mennyibe is kerül Debrecenben a hal manapság, és mennyibe került jó néhány nappal ezelőtt? Nem kellett komoly nyelvtudás, akár német, akár angol. Hogy elbeszélgessünk H.P. Baxterrel, a nagy erdővel. Igen, itt volt a Scooter. És nem hagyta ki Debrecen nagy kedvencét. A papa. Hát, ha már elmúlt, a koncertprogramból nálunk is érkezik a How Much is the Fish. Jó bevásárlást kívánunk.

Azt írja Johnny barátom, hogy nagy respekt, egy busznyi ember tombolt, Scooter Forever. Ó, hát nekem is jól esett, így reggel felpesdítette a véremet. Hát hasonló muzsikákat kínálunk majd a következő órában is, mert hogy jön a reggeli villámvox, na meg Norbi közlekedés információja, ő is megerősítette, hogy a budai nagyantalon a kalitkában bizony ott hűsöl a madárka. Mi pedig felpesdítjük a reggelt olyan muzsikákkal, mint a Hooligans, legyen valami. Na, legyen valami pengés megoldás? Akkor kérünk egy egyes a reggeli villámvoxban. Gerzson úgy gondolja, legyen valami pesgés. És hogy gondolják Katy Perry rajongói?

0: Akkor jöhet egy kettes, a Part of Me-re. Ha mi van, Gerzson, változtattál? Ne viccelj már. Akkor lesz egy hármas is? Se. Ha éppen a hűs kamrájába tart a reggeli hozzávalókért, akkor nyomjon egy hármast, ez Kamrád és az I Believe.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Carpitos garnitúrák, Carpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
7: Újra elszabadulnak a lóerők. Újra traktorhúzó verseny Hajdúböszörményben. Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Kupa. Európai versenygépek. Amatőr traktorhúzó verseny. Rengeteg meglepetés. Újra traktorkarnevál és felvonulás Hajdúböszörményben. Most hétvégén húz bele velünk. Traktorhúzás.hu.
8: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Verssel hűsít a debreceni Pincelíra. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton. Debrecenben hétfőtől elsőfokú vízkorlátozás érvényes. A kisebb településeken, mint például Ebesen, Hajdúsámsonban, Monostorpáiban, Nyírábrányban, Pocsajon, Hajdúszobáton, Hosszúpáiban és Vámospércsen másodfokú vízkorlátozás van érvényben. A szolgáltatók és az önkormányzatok egyaránt azt kérik a lakosságtól, hogy a következő időszakban mindenki kerülje a felesleges vízfelhasználást, különösen a nagy mennyiségű locsolást és a nem alapvető célú vízhasználatot. A szakemberek szerint az összefogás most kulcsfontosságú, hogy a nyári időszakban minden háztartásban biztosított legyen a megfelelő ivóvízellátás, foglalta össze a HAON. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, mondjuk az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
8: verssel hűsít a debreceni pincelíra. A nyári szünet előtti utolsó estjére várja az irodalom kedvelőket a debreceni pincelíra az új galériában. A ma kora esti programon Radnóti Miklós versei és kötetlen beszélgetések is segítik a feltöltődést. Az eseményt követően a programsorozat mintegy két hónapos nyári szünetre vonul, a szervezők pedig arra biztatják a közönséget, hogy a pihenés alatt is jusson idő egy-egy jó versre, olvasható a Dehíren.
0: Ja, jön is egyébként a reggel gondolata majd a következő fél órában, vagyis az utána következő fél órában, úgyhogy mi nem csak zenével hűsítjük a Best FM rádió hallgatóit, hanem még magvas gondolatokkal is, és friss közlekedési információkkal. Most írja Laci, hogy az Ispotály utcában csőtörés van, már dolgoznak a szakemberek, kiisásták a bedencét az út közepén. Na hát akkor ők már ott hűsölhetnek, bár ilyen munkát nem kívántunk nekik. Jó időt annál inkább. Tegnap megdőlt a melegrekord Budapesten, 43 fok volt a legmagasabb hőmérséklet a fővárosban szerda délután, és hát Debrecen sem maradt le nagyon ettől, mert hogy úgy láttam a tegnapi fotók alapján, a főtéri hőmérőnk 42 Celsius fokot mutatott.
10: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
8: A hőség továbbra is megterhelheti a szervezetünket, derült időre, sok napsütésre számíthatunk. Holnaptól enyhe lehűlésben reménykedhetünk, a jelenlegi jelzések szerint 34 fok lesz a legtöbb, és frissítő zápor is érkezhet.
0: És ennek következtében szombatra már csak 32 fokot mondanak, tudják, az áthelyezett munkanap. Legalább nem 42 fokban kell, ezért is gondolkodott a kormány rajta, hogy változtassa neke vagy sem az áthelyezett munkanapon, de úgy néz ki, hogy minden marad az eredetileg tervezettek alapján.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: És önök hogy tervezték? A legtöbben úgy, hogy legyen valami pezsgés. Ó, hát a rockörök. Elnézést kérek, Gerzson, hogy feltételeztem rólad bármi egyebet. Ez a Hooligans. És a legyen valami Debrecen kedvenc rádiójában. 6 perccel 7 óra után.

0: Believe című dalával Kamrád a második helyen.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: A best reggellel.
0: Barbie írta, hogy a kamrás poém miatt majdnem a hármasra szavazott, de aztán végül maradt az egyesnél, úgyhogy legyen valami. A Hooligans-től ezzel indult ez az óra, és hát mindjárt folytatódik a harmadik helyezettel, így negyed nyolckor állíthatom Katy Perry rajongói még

nem ébredtek fel. Együnk ők voltak a legkevesebben, úgyhogy csak a harmadik helyen végzett a Part of Me című dala, amivel mindjárt megyünk tovább. A csütörtök reggelben, augusztus 6-án, Berta és Bettina nevű kedves hallgatóink névnapján. Ma este játszik a Loki, érkeznek a koppenhágai oroszlánok, bizony. Ma lesz a konferencia liga harmadik selejtező fordulója a Nagyerdei stadionban este 7 órától. A Koppenhága csapatát fogadja a DVSC, úgyhogy tudják, ilyenkor általában némi korlátozások a Nagyerdőn, és a DKV-tól pedig, hát ez is egy információ, díjmentes járatokról kaptunk hírt a Loki meccsre. Utazni így is lehet. Na hát a legjobb sétálni egyet, meg aztán majd hazafelé, és utána akkor már csak kellemesebb lesz az idő. Bár ha abba belegondolunk, hogy tegnap este is, este 8 óra után még 32 fok volt, akkor hát most sem lesz kevesebb, mert igazából a változás majd holnap érkezik, sőt, állítólag ma tetőzik a hőség. Úgyhogy Debrecen, a Kánikula, igazi hűsítő zenei kedvencei, a nap 24 órájában ez a Best FM, egy perccel múlt el 4:48. Jó reggelt a 104,6 MHz-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festék stúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes híragolt prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1.810 forint. Keres minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
2: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
3: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
2: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
3: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak! Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
2: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
3: Tudod mit? Csináljuk!
4: Ha betont szeretne, a Cívisbetont keresse. Cívisbeton.hu.
5: Cívisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
6: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
2: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő szék hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
7: Hogyan tudnék élni nélküled?
8: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei Víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.

Egy vigaszdal azoknak a kedves jó munkás embereknek, akik ahelyett, hogy a szabadságukat töltenék mondjuk a Balaton partján, hát a munkahelyen gályáznak, és teszik ezt majd szombaton is, amikor áthelyezett munkanap lesz az augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt. Egyébként Balaton, láttam a híradásokban, hogy annyira nem elégedettek a balatoni hekk árusok, meg lángos árusok, mert hogy elég ér a forgalom, mondjuk mit vár az ember 42 fokban. Ki sem mozdulnak a szállodából, vagy éppen az apartmanból a kedves nyaralók, vagy belehuppannak a tóba, és ha szerencséjük van, akkor találnak olyan helyet, ami nyakig ér legalább. Mondjuk lehet, hogy sok helyen elég sokáig be kell sétálni azért, hogy el tudjanak merülni, vagy egy jót úszni a Balatonban. Ez volt a Balatoni Lány itt Debrecenben, a csütörtök reggelben, ahol kis balatonnyi víz talán nem, de csőtörés van az Ispotály utcában, ahol a vízműszakemberei már dolgoznak, és készítik a medencét az út közepén. Hát kitartást azoknak, akik kint kell, hogy dolgozzanak, ne feledkezzenek el, nagyon fontos a védőital rendszeres fogyasztásáról, és a Best FM rádióról sem, ahol egy születésnapos következik, ebből az apropóval pedig a szubjektív top 3. Az urat úgy hívják, hogy Travis McCoy, és 45 esztendős lett, és nekem most állt össze a fejemben, pedig mióta konferálom már ezt a figurát, hogy ő tulajdonképpen a Gym Class Heroes együttes énekese.

Szubjektív top 3 harmadik helyén, akkor az Olly Mörszel közösen együtt aló dala. A második helyen Trivi McCoy, legnagyobb

első pedig az, amelyel együtt tolták a közös szekeret Bruno Mars-szal, 45 esztendős lett ma a Billionaire egyik előadója. 3 perccel múlt el 7:30.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Az asszonyok szeretik a szerelmet. Ha a szerelem tartós, mindig az asszony érdeme. Az asszony gazdálkodik, takarékoskodik, csak azért, hogy ha kell, pazarolni is tudjon. Az asszony tervez, gondolkodik, nyomoz, kémlel, és mindezt sok szeretettel teszi, hiszen a szerelem nevében cselekszik. A szenvedély a nő fegyvere, és leghatalmasabb ellensége az unalom.

0: zene minden korból, minden időben.
1: Best FM.
2: Best FM.
3: Sofia, füzéstől.
4: Bella!
5: Oh

Bono és a U2 az ír csapat 5. stúdióalbuma, ami 1988-ban megkapta az év albumának járó Grammy-díjat. És milyen csodás, hogy maga a U2 együttes, hát nem ma kezdték együtt, a 70-es évek végén, a mai napig együtt vannak az eredeti felállásban. Ez volt a Joshua Tree album egyik legjobb dala. Ez pedig a következő órában az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos indulója volt.

Egy kis Alphaville, na nem az eredeti verzióban. Ma lett 68 esztendős az Alphaville együttesből Ricky Echo lett. És talál ki gyorsan a gondolatom. Kicsoda az a Boros Klárika, aki 1952. augusztus 6-án a mi gyönyörű városunkban született.

0: Igen, az ország Klárikája debreceni, és hát nyilván ma már nem úgy, hogy Boros Klára úgy szoktuk emlegetni, hanem hát majd a születésnapján, jó? Boldog napot kívánunk Klárikánknak! Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hozé Kúra újra Magyarországon. Augusztus 14-én Debrecenben a Református Nagy Templomban ad közös koncertet a világhírű argentin tenor Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművésszel. Emberi hang és orgona felemelő találkozása Bach, Gounod, Verdi és más mesterek műveivel. Legyen része ennek a megismételhetetlen estének. Jegyek a filharmonia.hu.
3: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
4: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
5: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
6: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!
7: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
8: Energiatakarékos működésre állt át a DKV, idős asszonyt rabolt ki egy férfi Nyíradonyban, megújulnak az egyetem téri park szobrai. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
9: A Best FM-en.
8: Az energiatakarékosság jegyében több intézkedést is bevezetett a Debreceni Közlekedési ZRT. A társaságnál a tartalékjárműveket csak indulás előtt kapcsolják be, csökkentették a telephelyek világítását, a klimatizált helyiségek hőmérsékletét pedig legalább 26 fokban határozták meg. Az elektromos autóbuszok töltését a csúcsidőszakon kívülre ütemezik, szükség esetén pedig kisebb energiaigényű járműveket állítanak forgalomba. Emellett a járművek külső mosás is felfüggesztették, a villamospálya öntözését pedig heti két alkalomra csökkentették, közölte a társaság. Egy 78 éves nyugdíjast támadott meg és rabolt ki egy 33 éves férfi Nyíradonyban, írja a közösségi oldalán a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Adataik szerint a betolakodó augusztus 1-én reggel ment be az asszonyházába, majd pénzt követelt tőle. Az idősnő 19 000 forintot adott át, később azonban ki tudott menekülni az épületből és segítséget kért a szomszédjától, aki értesítette a rendőröket. A férfit a vasútállomáson fogták el az egyenruhások, vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyors elfogásban a szomszéd segítsége is fontos szerepet játszott. Elkezdődött a Debreceni Egyetem főépülete előtti parkban található a művelődéstörténet kiemelkedő alakjainak emléket állító négy szobor felújítása. Elsőként Mélius Juhász Péter bronz szobrának rekonstrukcióját végezték el. A munkálatokat az intézmény saját forrásból finanszírozta. A felújítást irányító Juha Rihárd szobrászművész szerint a rekonstrukció egyben tisztelgés a korábbi alkotók munkássága előtt. Mint mondta, a jelen művészeinek feladata, hogy megőrizzék és ápolják az elődök értékes alkotásait. A következő időszakban a park további három szobrát is felújítják, így az egyetem tér művészeti értékei ismét méltó állapotban fogadhatják a látogatókat, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Tikkasztó forróság jellemzi a mai napot Debrecenben, a meteorológusok viszont holnapra frissítő záport jeleznek előre, és egy hideg frontot is, ennek hatására pár fokos lehűlésben reménykedhetünk, viszont nem lesz kevesebb holnap sem 34 Celsius foknál, északára 21-22 fokig hűlhet le a levegő.
10: Hogy jobban pörögjön a munkaidő,
11: jöjjön egy újabb best of listás,
12: jöjjön egy újabb

0: 80-as évek egyik nagy kedvence a Best FM-en 8 perccel fél 9 előtt. Ez volt a Ketting Crew.
1: Ez a Best reggel. Sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Örömteli pillanatok, névnap köszöntő a csütörtök reggelben, a Bettinák és a Berták ünnepelnek. Mindjárt egy születésnapos énekesnővel fogjuk őket felköszönteni, de előtte mondom, mit tudtam meg az utakról. Hála a jó égnek, sokat nem. Egy trafiboxunk aktív a Budai Nagyantalon, legyen ennyi elég mára. És hát nem kívánunk sok munkát a vízműnél dolgozóknak, sem pedig lesz. Az Ispotály utcában ugyanis csőtörés van. Ott dolgoztak a szakemberek ma reggel, ahogy azt Laci jelezte nekünk. Nem tudom, hogy a tegnapi józsai probléma az megoldódott. Ugye tegnap volt az, hogy ott a Szordasi utca környékén valaki egy tűzcsapot döntött ki, és emiatt kellett ott eljárni a szakembereknek. Szóval születésnapos énekesnő itt Debrecenben született. 74 évvel ezelőtt Boros Klárika néven látta meg a napot. A zenei karrierje a 70-es évek végén kezdődött, a Periscope együttessel, majd a Skála együttessel. A Skála együttes megszűnése után pedig csatlakozott a már akkor is nagyon népszerű énekes balatoni Ori turnéjához 1980-ban. Először csak háttérvokálban, utána pedig...
2: Boldog névnapot, boldog névnapot!
3: Köszöntjük Berta nevű hallgatóinkat! A Berta női név, a germán Perta istennő, a téli napforduló istennője nevéből származó Berta név átvétele. Körülbelüli jelentése nemes, fényes, ékes. Férfi megfelelője a ritkán használt Bert. Alakváltozata Bertina. A név legismertebb viselői Bonca Berta, Csinszka, Ady Endre költő felesége, Mayer Berta, Munkácsi Mihály díjas festőművész, Mednyászki Berta, Petőfi Sándor szerelme, Berta Hall, svéd színésznő, és természetesen önkedves Berta.

0: Köszöntjük Bettina nevű hallgatóinkat! A Bettina női név a Betta névből továbbképzett szó. A Betta több név, például a Babett, a Berta, az Erzsébet önállósult Bece nevéből ered. Egyik leghíresebb hölgy, aki a nevet viseli, dr. Csábi Bettina, ökölvívó bajnokunk, a másik pedig ön kedves Bettina, aki most a rádiót hallgatja.
1: A Bertáknak és a Bettináknak énekelt át Klárika, aki 1980-ban ismerkedett meg élete párjával, ami Korda Gyuri bácsinkkal. Igen, Balázs Klári ünnepli ma Debrecen egyik szülötte, a 74. születésnapját. Jó egészséget, művésznő!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
2: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
4: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
5: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
4: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
5: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
4: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
5: Tudod mit? Csináljuk!

0: Linkin Park és az In The End, ez bizony már történelem a Best FM-en, és ami most következik, az is az, mert hogy egy percben itt a Best kalendárium augusztus 6-ára. Például 460 éve kezdődött Szigetvár ostroma a várat Zrínyi Miklós védte első Szulajmán hadai ellen. 160 éve nyílt meg Pesten az állatkert, a mai fővárosi állat és növénykert 1866-ban. 136 éve annak, hogy 1890-ben William Kemmler volt az első ember, nem fognak irigykedni rá, aki elektromos székben végezte, mert hogy ott végezték ki, hát a feleségét tüntette el a földi világból, hogy finoman fogalmazzak. 80 éve annak, hogy hazatér a Nemzeti Bank aranykészlete, amit még 45 elején vittek ki Németországba a nyilasok 1946. augusztus 6-án. Egyébként az amerikaiak segítségével 30 tonna színarany gördült be a keletibe 6-án este. És 1962-ben több évszázados brit uralom után Jamaica független állammá vált, úgyhogy a független Jamaica tiszteletére.
1: Jamaica! Afrika! Antarktisz!

Ó, sokkal komolyabb dolog jön. Ma van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja, még pedig azért 1945-ben 81 éve az amerikai Enola Gay nevezetű bombázó ledobta az első atombombát, a Little Boyt Hiroshimára. 140 ezeren vesztették az életüket. Pár nap múlva Japán megadta magát, és ezzel véget ért a második világháború. A dal, az OMD dala, pontosan az Enola Gay-ről szól. Ez is a címe, ez a Best FM, Szessel kiegészülve. Jön az orkesztrán Manover in the Dark, mindjárt 3.49 van. The bomb was codenamed Little Boy. The target for the mission, Hiroshima.

Go Breaking My Heart, eredetiben még a 70-es években Elton John, bocsánat, Sir Elton John, bár akkor még nem volt Sir, Kiki D-vel énekelte ezt a remek dalt, én meg nem szeretném összetörni az Alphaville rajongók szívét és lelki világát, már csak azért sem, mert ígértem egy Alphaville dalt, úgyhogy 8 perccel, 9 óra előtt még bőven van időnk arra, hogy megmutassa, milyen nagy slágereket köszönhetünk az NSK, igen, NSK-ban születtek a 80-as években, Szinti pop trió tagjainak Sounds Like a Melody.

Alphaville a 80-as években volt a legnépszerűbb. Marianne Gold az énekes, Bernard Lloyd és Ricky Eckholt, azaz Wolfgang Neuhaus, aki ma 68 éves, úgyhogy ha nem is eredetiben, de érkezik a Forever Young, a Best FM-en.

Egy kis csillag születik az óra legvégén a csodálatos Lady Gagával a csütörtök reggelben, ahol jön egy kis kedvcsináló a következő órából. Ankara Echoes!

0: és aki pont 12 éve ezen a napon hagyott itt bennünket, a kicsi huszár. Pontosan 9 óra van.
1: A jó zenékből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nagy a világ, hey!
4: Mi vagyunk a Grund. Dés László különleges koncertje a nagyerdei szabadtéri színpadon augusztus 11-én. Sztárvendégek Fűr Anikó, Bubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Jegyek gag.jegy.hu.
5: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
6: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
5: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
7: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
8: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton, még nagyobb figyelmet kapnak az idősek a debreceni hőségben, és a háziállatokat is megterhelheti a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: A tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt már több mint 10 hajdúbihari településen másodfokú vízkorlátozás van érvényben, miközben több városban elsőfokú takarékossági intézkedéseket vezettek be, írja a Haon. Debrecenben hétfőtől lépett életbe az elsőfokú vízkorlátozás, amelynek értelmében például tilos vezetékes ivóvízzel tölteni a kerti medencéket, tömlővel autót mosni, illetve csapvízzel locsolni a közparkokat, kerteket és pázsit. A város arra kéri a lakosságot, hogy tudatosan használja a vizet, annak érdekében, hogy az ivóvíz ellátás folyamatos maradjon. A tartós kánikula miatt a debreceni idős otthonokban fokozott gondoskodással óvják a lakókat, írja a friss cikkében a Dehír. A Pallagi úti idősek házában különösen ügyelnek a rendszeres folyadékpótlásra, a hűtésre és a klimatizált közösségi terek használatára. Az ágyhoz kötött ellátottakat gyakrabban hűtik, a helyiségeket pedig a hajnali órákban szellőztetik. Napközben árnyékolják az épületet. Az intézményben jelenleg több mint 300 idősről gondoskodnak, akiknek közösségi programokkal igyekeznek elviselhetőbbé tenni a forró napokat. A szakemberek arra kérik a családokat is, hogy a hőség idején fordítsanak fokozott figyelmet az idősekre és a kisgyermekekre, hiszen ők viselik meg leginkább a nagy meleget. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
9: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket, akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
8: Tikkasztó forróság jellemzi a mai napot Debrecenben, a meteorológusok viszont holnapra frissítő záport jeleznek előre, és egy hideg frontot is, ennek hatására pár fokos lehűlésben reménykedhetünk, viszont nem lesz kevesebb holnap sem 34 Celsius foknál, éjszakára 21-22 fokig hűlhet le a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ébredje ránk! Ez a Best Reggel sok zenével és friss hírekkel.
1: És Debrecen igazi hűsítő zenei kedvenceivel, most például az Anacara Echo-tól. Jó reggelt kívánunk! Augusztus 6-a, csütörtök van, a Berták és a Bettinák nevenapja, az óra végén pedig kiderül, hogy kinyeri a Best FM Rádió születésnapi tortáját, ami a Monami kávézó és cukrászda alkoholmentes mojito tortája. Egészen jó híreket olvasok a Facebookon. Jó hír, hogy már 9 centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. A paksi turbina pedig üzemel. De mivel, hogy ma nagyon forró napunk lesz, akár 40 fokújból, vagy a feletti hőmérséklet, még mindig nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre, ahogy azt Magyar Péter miniszterelnök úr oldalán olvasható, és ezt tudjuk, hogy 5 óra és este 10 óra között ekkor kell majd visszavenni egy kicsit. Hát ne a hangerőből, a Best FM az szólhat. Nem fogyasztunk mi sokat. A klímát azt csak úgy ésszel, jó? Nem kell 21 fok, a 25-26 az pont eko üzemmód. Úgyhogy hajrá, sikerülni fog. Ez a Best FM, ahol most érkezik a kicsi huszár, akinek, hát, ma van a halálának az évfordulója. Először, mikor figyeltünk fel a kicsi huszárra? Melyik teleregényben? A szomszédok, Oli úrja! Bajor Imre Rezső, aki 1957. március 9-én született, ő volt Oli úr, aztán ő volt például Ede bá.
2: Ede bácsa, mi a véleménye az idei évről?
3: Na, egyből az év elején engem 3 kellemetlenség ért.
2: Mi volt ez a 3 kellemetlenség?
3: Én voltam a Gyula és
2: az... Na, mars ki.
3: Jó, de most ki menjen ki?
2: Hogy ki?
3: Hát én a Gyula vagy a Tóth.
1: 12 éve ezen a napon hagyt itt bennünket Bajor Imre, a kicsi huszár, 57 éves korában.
4: A vezér szerelmes a Kovácsba.
5: Milyen Kovácsba?
4: A Kovács Verába.
6: Nem értem, halmos a lényegről.
5: Hogy két szűcs van?
4: Az egyik a mi szűcsünk, a másik az ő szűcsük.
5: Halmos, ne beszéljen zöldeket.
6: Ki az a szűcs, aki nem szűcs? És mit akar a Veránktól, akinek a mi szűcsünk a szűcs? És hol a sofőr, aki tót?
4: Na, hát ezt nem érti? Érdekes, ezt én sem.
7: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
8: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Újra elszabadulnak a lóerők. Újra traktorhúzó verseny Hajdúböszörményben. Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Kupa. Európai versenygépek. Amatőr traktorhúzó verseny. Rengeteg meglepetés. Újra traktorkarnevál és felvonulás Hajdúböszörményben. Most hétvégén húz bele velünk. Traktorhúzás.hu.
2: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Ha betont szeretne, a Civisbetont keresse. Civisbeton.hu.
5: Civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.

Ez a Best FM, a 104,6 MHz-en 5 percünk van, 3/4-ig hátra. Már készülünk a születésnapi torta sorsolásra. Hamarosan, az óra végén jön a mai nyertes, és az is kiderül, hogy kié lesz a reggel informátorának járó pizza, a Melange pizzája. Akár tiéd is lehet, Viktor, köszönjük a bejelentkezést neked is a budai Nagyantalról, mert hogy ott mit sem változott a helyzet. Ott hűsöl a kalitkában a madárka. Hány fok van jelenleg Debrecenben? Mondom, már is 31. Tudják, annyi, ami este szokott lenni, miután lemegy a nap, és még éjszaka is. Fú, jön a felfrissülés. Legalább 10 fokot visszaesik majd hétvégére a hőmérséklet. Nem 42, csak 32 lehet. Nem irigyeljük a focistáinkat ma este, ugyanis a DVSC, a konferencia, a Liga harmadik selejtező fordulójában 7 órától a Kopenhága csapatát fogadja a Nagy Erdei stadionban, úgyhogy hajrá Loki, és boldog születésnapot Jerry Hellivel! Melyik együttesben is kezdte a karrierjét? Bizony, a Spice Girls egyik tagja, aki miután a csapat hús feloszlott, szóló karrierbe kezdett. Ennek legjelentősebb állomásai a Look at Me,

és mondjuk a Michiko Latino. Igazából a szóló karrierjét a ma 54 esztendős Jerry Estelle Hallyvel egy feldolgozással indította el, mégpedig a Weather Girls slágerét dolgozta fel. Ez az It's Raining Man. Ó, hát járjuk az esőtáncot mi is. Ha mára nem is, de holnapra már mondanak némi csapadékot. Bármennyire jön, az kevés lesz. Happy birthday to you, Jerry Hallyvel!

0: Rock a nevem. Hello, Lukács Laci. És talán inkább a mai esti Loki meccsre koncentrálva a piros-fehéret kellett volna így a legvégén leadni a reggelnek, mert mi indulunk, ha kell. Mi nem felejtjük el, hogy bennünk a vér piros-fehér. Ma este nemzetközi csapatot fogad a Loki, úgyhogy hajrá a város csapatának. Egyébként milyen kis keretes voltam a reggel, emlékeznek még rá, aki 6 óra óta velünk vannak. Egy jó kis Guns N' Roses dallal kezdtük, így rokkosan fejezzük be a reggelt, mert hogy mindjárt indul a csütörtök délelőtt Morvai Szűcs Enikővel, de előtte nézzük, kit nyerhetnek ma tortát a Monami kávézó és cukrászdától. Például Dobó Edit, akit a családja nevezett be, aztán Szalontai János, aki pedig a kollégái. Apropó kollégák, Borsosné Pocsai Juditról sem feledkeztek el a kollégái. Aztán lesznek még olyanok szerintem, akik szintén a munkatársaknak köszönhetően nyerhetnek tortát. Például Zsigmond Erzsébet, kedves kolléganőmet szeretném nevezni a szülinapja alkalmából. Kívánok neki nagyon boldog születésnapot, írja Adél. Anasztázia ma a 6. születésnapját ünnepli, őt nyilván így nem a kollégái nevezik, hanem anya, Gréti, apa és Zsombi. Aztán Neisz Dorináról az anyukája nem feledkezett el. Ma 12 óra 53 perckor lép be 20. életévébe. Neisz Dorina, boldog születésnapot kívánunk neki. Aztán annak a 8 éves, nagyon kedves ekvádori kislánynak, aki 3. osztályos lesz a Vénkerti általános iskolában, és úgy hívják, hogy Danka, Marika néni nem feledkezett el róla. Mennyhár Tamásnét a családja, a férje, a gyerekei és a testvérei köszöntik. Tortát nyerhet Jancsika, így csak egyszerűen Jancsika, akit a felesége Jegecske nevezett be. A Csapókert fene gyerekéről van szó. Hát ha igen, akkor a Jancsikából mindenki tudja, hogy kire gondoltunk. Dán Ibolyát a lánya, a férje és az unokája köszönti. Tortát nyerhet keresztanyú és keresztapu jóvoltából. A ma 6 esztendős Tiba Adél, a legcserfesebb kis kereszt csajszi, aki most szabadul meg 6 hét után a gipsztől, ami a lábán volt, és végre élvezheti a nyarat, már amennyi még belőle hátra van, egy szűk hónap. Nagy Imréné, Krasznai Dorka, a család apraja, nagyja, anyuka nevezte, 17 éves lett ma. Dr. Fekete Enikő, aki állatorvos, úgyhogy megkérdezném tőle a nagy hőségben, kedves gazdik, ne csak magatokra figyeljetek, hanem a 4 lábú, vagy akárhány lábú kedvenceitekre is. Daru Anita, anya, papa és apa jóvoltából került be a születésnapi sorsolásra. Nagyon készül, mert hogy indul a Debreceni Mazsoret együttessel a táncpróba, és hát a Virágkarneválon találkozunk vele biztos, vagy lehet, hogy ma a születésnapi torta nyerteseként. És akkor Nagy Ádám, akit az anyuka nevezett be. Ádám szeptemberben kezdi az egyetemet, úgyhogy lassan már gólya élet következik. Mellette dolgozik, nagyon szorgalmas, így nagyon megérdemli a születésnapi tortát. De mivel hogy a mai nyertes szerintem szintén dolgozik, hát akkor, és elég forró munkahelyen, hát akkor neki is jól fog jönni a mai ajándék.
1: Tessék, Borsosné.
0: Judit?
1: Igen.
0: Én következem?
1: Igen.
0: Jó, akkor kérek 3 lángost. Az egyik az legyen sima. Második az legyen tejfölös. A harmadik az legyen sajtos tejfölös. Vagy tudja nem, mit? Várjon. Legyen inkább 4 lángos, és mondjuk legyen még egy sajtos, vagy 5, és az meg legyen sajtos tejfölös. Akkor mennyit fizetek, Judit?
1: Nem tudom.
0: Mi az, hogy nem tudja? Hát azt állítják a kollégák önről, hogy nagyon jó fejszámoló művész.
1: Az biztos, de annyira meglepődtem, hogy Fazekas Laci hív engem. Mert a hangodat azonnal felismertem.
0: Na, hát akkor a nagy átverés nem sikerült. Persze nem is az volt a cél, drága Judit, hogy átverjünk, hanem hogy felköszöntsünk ezen a csodás napon.
1: Nagyon szépen köszönöm a köszöntést.
0: Az egész kollektíva köszönt, tudjátok, a ladányi lángososok, és hát Debrecen kedvenc rádiója is, ami egyben a ti kedvenc rádiótok is. Az ebéd gondolom lángos lesz, utána pedig adunk desszertnek egy születésnapi tortát. A Monami kávézó és cukrászda mojito tortáját nyerted. Judit, boldog ünneplés neked!
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm.
0: Tudod, melyik rádió ez?
1: Hát, hogy ne tudnám. Megteszem.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a 104,6 MHz-en.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm.
0: Nem lángos, hanem pizza lesz az ebéd, vagy éppen a vacsora a ma reggel informátorának, Tőgyi Norbinak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: És a délelőtt zenei kedvencei.

Good luck, babe! Jó szerencsét, sok szerencsét kívánunk a névnapi sorsoláshoz a Bertáknak és a Bettináknak. Még most sem késő őket nevezni. Itt a reggel után a délelőtt, ahol az első órában indulunk az egyik M betűs hotelbe, nem a Mentolba, hanem a

0: 10 óra van pontosan.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hogyan tudnék élni nélküled?
3: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei Víztoronynál. Jegyek gog.jegy.hu.
4: Elfogyott az ital? Irány a Méltréd Italház. Prémium italok, üdítők, snackek egy helyen. Kis és nagy kereskedelem magánszemélyeknek is. Méltréd Italház, Hajdúszoboszló, Rákóczi út 3-5.
5: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
6: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Verssel hűsít a debreceni pincelíra. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
6: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton. Debrecenben hétfőtől elsőfokú vízkorlátozás érvényes. A kisebb településeken, mint például Ebesen, Hajdúsámsonban, Monostorpáiban, Nyírábrányban, Pocsajon, Hajdúszováton, Hosszúpáiban és Vámospércsen másodfokú vízkorlátozás van érvényben. A szolgáltatók és az önkormányzatok egyaránt azt kérik a lakosságtól, hogy a következő időszakban mindenki kerülje a felesleges vízfelhasználást. Különösen a nagy mennyiségű locsolást és a nem alapvető célú vízhasználatot. A szakemberek szerint az összefogás most kulcsfontosságú, hogy a nyári időszakban minden háztartásban biztosított legyen a megfelelő ivóvízellátás. Foglalta össze a HAON. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a vételességükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben van a kisebb jártasság, mondjuk az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten végzik. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintette azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
6: Verssel hűsít a debreceni pincelíra. A nyári szünet előtti utolsó estjére várja az irodalom kedvelőket a debreceni pincelíra az új galériában. A ma kora esti programon Radnóti Miklós versei és kötetlen beszélgetések is segítik a feltöltődést. Az eseményt követően a programsorozat mintegy két hónapos nyári szünetre vonul. A szervezők pedig arra biztatják a közönséget, hogy a pihenés alatt is jusson idő egy-egy jó versre. Olvasható a De Híren. A hőség továbbra is megterhelheti a szervezetünket, derült időre, sok napsütésre számíthatunk. Holnaptól enyhe lehűlésben reménykedhetünk, a jelenlegi jelzések szerint 34 fok lesz a legtöbb, és frissítőzápor is érkezhet.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

ezt a Famazene rádiója itt a 104.6-on, és hát csütörtök van, kispéntek, most már csak egy karnyújtásnyira van a hétvége, amit már szerintem nagyon-nagyon várunk, és úgy tűnik, hogy akkor egy kicsit fellélegezhetünk, ugyanis csapadékra kell számítanunk, legalábbis reméljük, hogy utolér minket végre az eső, mert nagyon nagy szükségünk van rá. Addig is viszont még marad ez a hőség, de hétvégén talán már ki fogunk kecmeregni ebből a hőkupolából, és kibújunk alula, jöhet a felfrissülés, ezt várjuk már mindannyian. Én pedig hozom a zenei kedvenceket a következő 4 órában is, a mikrofonnál Morvai Szűcsenikő, szuper napot mindenki!

0: mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kos, vállalkozó kedve és kondíciója a csúcsponton van, ilyen körülmények között természetesen a siker reményében kockáztathat az élet minden területén. Bika, partnere előtt ne szígyelje kimutatni szenvedélyes mi voltán, de a féltékenység megölheti a szeretetet és a szenvedét. Ikrek, a rugalmasság és a változások elfogadása előnyére válik, adottságai által tisztességes jövedelemre tehet szert. Rák, éppen akkor gyengélkedik, amikor torkigehetné magát főtt kukoricával, dinnyével és a nyár valamennyi gyümölcsével, valószínűleg a gyomra érzékeny, mértékletességgel hamar javíthat az állapotán. Oroszlán, amit ma éjjel álmodik, azt érdemes megjegyezni, szép álmot hozhat az éj, ami beteljesedhet, ha igazán akarja. Szűz, olyan rendezvények és ünnepségek következnek, amelyeket régóta várt, élvezze hát a nyári napok fűszeres illatait és hangulatát, sok energiát tud most belőlük meríteni. Mérleg, vállalkozását vagy háztáji gazdaságát nem érzi elég sikeresnek, és az ingerlékenyé teszi, indokolatlanul ingerült azokkal is, akiket szeret. Skorpió, érdemes volna önállósítani magát, így kipróbálhatja az erejét, és a siker növeli az önbizalmát. Nyilas, ezen a nyáron azt élvezi, hogy minden könnyen megoldható, soha nem vette még ennyire a használt a rábeszélő képességének, mint most. Bak, lehetséges, hogy erkölcsi sikereket ér el, ha mert és tud áldozatot hozni, ez később előnyére válhat. Vízöntő, legyen határozott és magabiztos, ha félváról vesz bizonyos pénzügyi vitákat, akkor rosszul járhat. Alak, soha nem a dolgok könnyebbik oldala jut önnek, nem is egy akadályt kell leküzdenie, ám a pozitív hozzáállás nagy segítség a hétköznap harcaiban. Yeah!

Úton úszfélen csak a Best FM, a 104.6-on szólnak a zenei kedvencek. Ugye a mai napon fog tetőzni a kánikula, vannak olyan ország részek, ahol akár 42 fokot is mutathat a hőmérő. Nagyon sokan egyébként így csütörtök délután indulnak útnak, akár mondjuk a Balaton felé, vagy a Velencei tó felé. Nagyon fontos, hogy ne csak a törő között dobjuk be, hanem legyen nálunk megfelelő mennyiségű ivóvíz is. Ugye ilyenkor nagyobb torlódások is kialakulhatnak az autópályán, sajnos balesetek is vannak, szóval fontos, hogy mindenre készüljünk fel. A fényvédőkrém használata, a megfelelő szellőző ruházat, a megfelelő napszemüveg, és persze a fejet eltakaró sapka vagy szalmakalap, bármi, tényleg nagyon-nagyon jó. Higgyék el, tapasztalatból mondom, én pont hétfőn sétáltam egy rövidebb távot. Én azt gondoltam, hogy teljes mértékben nem lesz semmi gond, nem volt rajtam sapka, és olyan szintű lüktető fejfájásom lett a nap végére, meg ahogy hazaértem, és így leültem a hideg szobába, hogy így azt éreztem, hogy így szét fog menni a fejem. Úgyhogy tényleg nem butaság, amikor azt mondjuk, hogy vegyünk a fejünkre fel ilyenkor valamit. Tényleg, ha csak egy baseball sapkáról, ha csak egy szalmakalapról beszélünk, akkor is legyen rajta valami. Higgyék el, hogy ezek az elővigyázatosságok, ezek a dolgok, amiket így nap mint nap elmondunk, ezek az egészségünket szolgálják.

Debrecen zenei kedvenceit játszom a folytatásban is itt a 104.6-on, és ugye nyáron különösen fontos nem csak magunkra figyelni, nem csak az idős beteg hozzátartozóinkra odafigyelni, hanem az állatokra is, és ne a saját elképzeléseinket erőltessük rájuk, bár én azt gondolom, hogy a felelős állattartók tisztában vannak azzal, hogy a nagy hőség az ő szervezetükre is milyen hatással van. Például ugye a kutyák többsége szeret játszani, mozogni, de hát nem mindegy, hogy mikor és mennyit, milyen körülmények között. A kánikulában kerüljük az intenzív futást, sportot vagy hosszú sétákat, főleg a legmelegebb órákban. Nekik a tappancsuk is meg tud égni. Próbáljunk meg például mezítláb sétálni. Na, ők pont ugyanazt érzik, hogyha a legmelegebb órákban visszük el őket sétálni. És nagyon figyeljünk arra, hogy ne próbáljunk meg ilyenkor velük játszani, vagy tényleg megterhelő futkározásokat végrehajtani az udvaron, mert hogy a nagy meleg nem csak nekünk, hanem az állatoknak is borzasztóan megterhelő a szívüknek is. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen friss ivóvíz, mindig legyen árnyék, és hogyha mondjuk a kutyus liheg, lelassul vagy elfárad, akkor hagyjunk neki pihenő időt. A legfontosabb, hogy az állatjelzéseit vegyük komolyan, és ne várjuk el tőle a teljesítményt a nagy hőségben, de egyébként ez igaz minden háziállatra, legyen az haszonállat, legyen az kiskedvenc, a lényeg, hogy figyeljünk rájuk, hiszen kizárólag ránk számíthatnak. Ay. Fancy! Chihuahua!

0: A te zenéd.
1: A te rádiód.
0: Ez a Best FM.
2: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton, még nagyobb figyelmet kapnak az idősek a debreceni hőségben, és a háziállatokat is megterhelheti a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Ibi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: A tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt már több mint 10 hajdúbihari településen másodfokú vízkorlátozás van érvényben, miközben több városban elsőfokú takarékossági intézkedéseket vezettek be, írja a Haon. Debrecenben hétfőtől lépett életbe az elsőfokú vízkorlátozás, amelynek értelmében például tilos vezetékes ivóvízzel tölteni a kerti medencéket, tömlővel autót mosni, illetve csapvízzel locsolni a közparkokat, kerteket és pázsit. A város arra kéri a lakosságot, hogy tudatosan használja a vizet, annak érdekében, hogy az ivóvízellátás folyamatos maradjon. A tartós kánikula miatt a debreceni idős otthonokban fokozott gondoskodással óvják a lakókat, írja a friss cikkében a Dehír. A Pallagi úti idősek házában különösen ügyelnek a rendszeres folyadékpótlásra, a hűtésre és a klimatizált közösségi terek használatára. Az ágyhoz kötött ellátottakat gyakrabban hűtik, a helyiségeket pedig a hajnali órákban szellőztetik. Napközben árnyékolják az épületet. Az intézményben jelenleg több mint 300 idősről gondoskodnak, akiknek közösségi programokkal igyekeznek elviselhetőbbé tenni a forró napokat. A szakemberek arra kérik a családokat is, hogy a hőség idején fordítsanak fokozott figyelmet az idősekre és a kisgyermekekre, hiszen ők viselik meg leginkább a nagy meleget. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
2: Tikkasztó forróság jellemzi a mai napot Debrecenben, a meteorológusok viszont holnapra frissítő záport jeleznek előre, és egy hideg frontot is, ennek hatására pár fokos lehűlésben reménykedhetünk, viszont nem lesz kevesebb holnap sem 34 Celsius foknál, északára 21-22 fokig hűlhet le a levegő.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

legtöbb zenék itt a 104.6-on, csütörtökön, kispénteken is itt vagyunk, már csak egy karnyújtásnyira van a hétvége, de hát a kánikula az a mai napon fogja elérni a tetőfokát, lesznek olyan országrészek, ugye, ahogy már többször is említettük, ahol akár 42 fokot is mutathat a hőmérő. És hát ugye a nyári kánikulában természetes, hogy mindenki igyekszik lehűteni magát, én azt gondolom, hogy már nagyon sok praktikát bevetettünk az elmúlt egy hétben, azonban vannak olyan szokások, amelyek egészségügyi kockázatot hordozhatnak magukkal. Ilyen például a nem megfelelően karbantartott légkondicionáló, vagy a hosszabb idei pangó langyos víz a háztartási vízrendszerekben. Ezek sajnos kedvező környezetet tudnak teremteni a baktériumok elszaporodásához, ami nem ivással, hanem a finom vízpára belégzésével juthat be a szervezetünkbe. Nagyon fontos odafigyelnünk, hogy a fertőzés enyhébb influenza-szerű tüneteket is okozhat, főleg akkor, hogyha mondjuk ezt a klímánál tapasztaljuk, de súlyosabb esetben életveszélyes tüdőgyulladáshoz is vezethet. Különösen az idősek, a dohányosok, a krónikus tüdő vagy szívbetegben szenvedők, illetve a legyengült immunrendszerű emberek esetében. Ilyenkor a szakemberek mindig azt tanácsolják, hogy a klímaberendezéseket minden egyes szezon előtt, vagy akár szezon közben is tisztítsuk, fertőtlenítsük, szükség szerint szakemberrel ellenőriztessük, ha azt érezzük, hogy valami nem túl kellemes szag árad belőle. Ha egy ingatlan egyébként hosszabb ideig üresen áll, gondolok itt arra, hogyha lemegyünk a vízpartra, van egy kis nyaralónk, egy kis apartmanunk, akkor mindenféleképpen nézessük át szakemberrel ezt a klímaberendezést, mielőtt bekapcsolnánk. Emellett ugye érdemes elkerülni, hogy a klíma kifújt levegője közvetlenül a testünkre irányuljon, és figyeljünk a rendszeres szellőztetésre is. Az egészségünk a legeslegfontosabb, néhány apró dolog, amit érdemes betartanunk, amit

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. Tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
3: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
4: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
5: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet. A Balmazújvárosi úton.

terminology.

Best FM Debrecen itt a 104.6-on, és ugye mindig felszoktuk hívni a figyelmet, hogyha a social médiában terjed olyan dolog, ami akár az egészségünkre, akár a gyermekekre veszélyes lehet, és most pont egy ilyenre szeretném felhívni a figyelmet, mert hogy az utóbbi hónapok egyik legnépszerűbb stresszoldó játéka, ez a gőzgombóc alakú stresszoldó játék, a közösségi médiának köszönhetően villámgyorsan meghódította a gyerekeket. A szakemberek viszont arra figyelmeztetnek, hogy a nagy kereslet miatt egyre több ellenőrizetlen eredetű, hamisított termék jelent meg a piacon. Ezeknél gyakran hiányzik bizonyos megjelölés, a gyártó vagy az importőr feltüntetése, amik ugye arra utalnak, hogy a játék nem ment át a szükséges biztonsági vizsgálatokon, és sokkal több veszélyt tartogat számunkra, mint mi azt gondolnánk. Szóval azt tanácsolják, hogyha bárki hasonló terméket szeretne vásárolni, akkor azt megbízható forrásból ellenőrizzék ezt a CE megjelölést, a gyártó adatait és a magyar nyelvű használati útmutatót. Fontos, hogyha a játék erős vegyszerszagot áraszt, ragacsos, elszíneződött, vagy egyáltalán nem tüntetik fel rajta a szükséges biztonsági információkat, akkor ne használjuk. A gyermekek biztonsága érdekében nagyon fontos, hogy a kisebbek csak felnőtt felügyelete mellett játszanak az ilyen kis labdákkal, és hát sérülés esetén a játékot azonnal ki kell dobni. Ez a legeslegfontosabb.

0: Köszöntjük Bettina nevű hallgatóinkat! A Bettina női név a Betta névből továbbképzett szó. A Betta több név, például a Babett, a Berta, az Erzsébet önállósult Bece nevéből ered. Egyik leghíresebb hölgy, aki a nevet viseli, dr. Csábi Bettina, ökölvívó bajnokunk, a másik pedig ön kedves Bettina, aki most a rádiót hallgatja.
1: Augusztus 6-án viszont nem csak a Bettinák ünnepelnek, hanem...
0: Köszöntjük Bettina nevű hallgatóinkat! A Bettina női név a Betta névből továbbképzett szó. A Betta több név, például a Babett, a Berta, az Erzsébet önállósult Bece nevéből ered. Egyik leghíresebb hölgy, aki a nevet viseli, dr. Csábi Bettina, ökölvívó bajnokunk, a másik pedig ön kedves Bettina, aki most a rádiót hallgatja.
1: Boldog névnapot az ünnepelteknek és sok boldogságot a házassági évfordulósoknak. A Melas Cukrászda nyereményét ma is elviszi tőlünk valaki, én már izzítottam is a sorsológépünket, úgyhogy kiderül ki a nyertesünk. Bélt, aki Bettina, remélem, hogy hallgatod a rádiót, mert hogy te vagy a szerencsés nyertes. Nagyon sok boldog névnapot kíván anyukád, a nővéred, a keresztlányod Natika, a férjed és a tündéri 2 éves kisfiatok Milánka. Egyébként Enikő volt, aki nevezett téged. A Melas Cukrászda tehát vendégül lát téged, illetve egy általad kiválasztott szemét. Szívből kíván boldog névnapot a Best FM Rádió.

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Verssel hűsít a debreceni pincelíra. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton. Debrecenben hétfőtől elsőfokú vízkorlátozás érvényes. A kisebb településeken, mint például Ebesen, Hajdúsámsonban, Monostorpáiban, Nyírábrányban, Pocsajon, Hajdúszobáton, Hosszúpáiban és Vámospércsen másodfokú vízkorlátozás van érvényben. A szolgáltatók és az önkormányzatok egyaránt azt kérik a lakosságtól, hogy a következő időszakban mindenki kerülje a felesleges vízfelhasználást, különösen a nagy mennyiségű locsolást és a nem alapvető célú vízhasználatot. A szakemberek szerint az összefogás most kulcsfontosságú, hogy a nyári időszakban minden háztartásban biztosított legyen a megfelelő ivóvízellátás. Foglalta össze a HAON. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a vételességükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben van a kisebb jártasság, mert az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintette azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
2: Verssel hűsít a debreceni pincelíra. A nyári szünet előtti utolsó estjére várja az irodalom kedvelőket a debreceni pincelíra az új galériában. A ma kora esti programon Radnóti Miklós versei és kötetlen beszélgetések is segítik a feltöltődést. Az eseményt követően a programsorozat mintegy két hónapos nyári szünetre vonul. A szervezők pedig arra biztatják a közönséget, hogy a pihenés alatt is jusson idő egy-egy jó versre. Olvasható a Dehíren. A hőség továbbra is megterhelheti a szervezetünket, derült időre, sok napsütésre számíthatunk. Holnaptól enyhe lehűlésben reménykedhetünk, a jelenlegi jelzések szerint 34 fok lesz a legtöbb, és frissítő zápor is érkezhet.
4: Célállomás
1: Debrecen.
4: Pozíció
1: 104,1.

még veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szépen.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nagy a világ,
1: mi vagyunk a Grund. Dés László különleges koncertje a nagyerdei szabadtéri színpadon augusztus 11-én. Sztárvendégek Fűr Anikó, Bubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Jegyek gag.jegy.hu.
2: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.

jöjjék nekem, hogy sziasztok, szeretném köszönteni a kollégáimat, akik ma is keményen dolgoznak, kitartást kívánok nekik a munka hátralévő részében. Reméljük, hogy hamar elrepül az idő, és köszönöm nekik a sok biztatást és a sikeres előrelépést. Így lehetek most ott, ahol vagyok. Avicii dalát választottam nekik, ők tudják, hogy miért. Oké, akkor a műszakban lévő srácoknak jó munkát!

www.bestfmdebrecen.hu. Réka Szeged mellől hallgat minket, és szeretne üzenni a párjának, Zolinak, aki egyébként folyamatosan járja az országot, hiszen futárként dolgozik. Köszönöm, hogy mindenben mellettem áll, nagyon sokat jelent nekem, és kívánok neki szuper napot, jó munkát, várom haza. Vezessen óvatosan!

36 93 106 4, a Spice Girls dala közben kaptam egy üzenetet. Sziasztok, sok szeretettel szeretném köszönteni Hajdúszoboszló nyaraló nagyszüleinket. Nagyon jó egészséget kívánunk nekik. Üdv Ádám Debrecenből, hétvégén érkezünk majd mi is, és egy igazi nagy főzést csapunk együtt. A család alig várjuk már. Jó pihenést a nagyszülőknek, a hétvégére meg jó családi kiruccanást.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton, még nagyobb figyelmet kapnak az idősek a debreceni hőségben, és a háziállatokat is megterhelheti a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt már több mint 10 hajdúbihari településen másodfokú vízkorlátozás van érvényben, miközben több városban elsőfokú takarékossági intézkedéseket vezettek be, írja a Haon. Debrecenben hétfőtől lépett életbe az elsőfokú vízkorlátozás, amelynek értelmében például tilos vezetékes ivóvízzel tölteni a kerti medencéket, tömlővel autót mosni, illetve csapvízzel locsolni a közparkokat, kerteket és pázsit. A város arra kéri a lakosságot, hogy tudatosan használja a vizet, annak érdekében, hogy az ivóvíz ellátás folyamatos maradjon. A tartós kánikula miatt a debreceni idős otthonokban fokozott gondoskodással óvják a lakókat, írja friss cikkében a De Hír. A Pallagi úti idősek házában különösen ügyelnek a rendszeres folyadékpótlásra, a hűtésre és a klimatizált közösségi terek használatára. Az ágyhoz kötött ellátottakat gyakrabban hűtik, a helyiségeket pedig a hajnali órákban szellőztetik. Napközben árnyékolják az épületet. Az intézményben jelenleg több mint 300 idősről gondoskodnak, akiknek közösségi programokkal igyekeznek elviselhetőbbé tenni a forró napokat. A szakemberek arra kérik a családokat is, hogy a hőség idején fordítsanak fokozott figyelmet az idősekre és a kisgyermekekre, hiszen ők viselik meg leginkább a nagy meleget. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
2: Tikkasztó forróság jellemzi a mai napot Debrecenben, a meteorológusok viszont holnapra frissítő záport jeleznek előre, és egy hideg frontot is, ennek hatására pár fokos lehűlésben reménykedhetünk, viszont nem lesz kevesebb holnap sem 34 Celsius foknál, éjszakára 21-22 fokig hűlhet le a levegő.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
0: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500-541.

0: rossz napod volt?
1: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
2: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
1: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
2: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
1: Tudod mit? Csináljuk!
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel, 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
2: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
5: Ha betont szeretne, a Civis betont keresse. civisbeton.hu.
6: civisbeton.hu.
5: A megbízható alap. Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.

0: turista.
1: Best FM és a Déli Kívánság műsor, ahol bárkit meg lehet lepni egy kedvenccel, egy kedves üzenettel, vagy csak úgy feldobni a napját, erre is tökéletes alkalom ez a két óra. Anita írt nekem a 3933-1046-ra, hogy ő csak munka közben lazán szeretne meghallgatni egy kedvencet, hogyha van rá lehetőség, igazából nem küldeni senkinek, az ő kedvét tenni jobbá. Úgyhogy ezen most rajta leszünk a folytatásban itt az Best FM Rádióban.

Tündi üzenetét is megkaptam. Ő írt nekem az SMS és Viber számunkra. Szia, Enikő, szeretném meglepni a páromat, Józsit, aki ma is dolgozik. Igazából 7-ből 7 napot végig dolgozna, hogyha hagynám, de szeretném, hogyha a ma délután, amikor hazaér, a pihenésről szólna, és töltsünk együtt egy szuper délutánt a családdal. Ehhez egy kis kevcsináló kedvencet küldenék neki a folytatásban. Remélem, hogy hallgatja a rádiót, és érezte, hogy nyomatékosítani akarod ezt a délutáni kikapcsolódást. Jó pihenést majd nektek! Bye.

Rádió FM és a Déli Kívánság műsor. Az elmúlt két órában azt szóltak a zenei kedvencek, amiket a hallgatóink válogattak. De hát véges az idő, véges a lehetőség, úgyhogy most én is zárom. Marian kérésével vigyázzanak magukra, szuper délután mindenkinek, Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: Velünk repül a munkaidő. Repül a munkaidő.
1: Ez a Best FM.
0: A Best FM.
2: Energiatakarékos működésre állt át a DKV, idős asszonyt rabolt ki egy férfi Nyíradonyban, megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Az energiatakarékosság jegyében több intézkedést is bevezetett a Debreceni Közlekedési ZRT. A társaságnál a tartalékjárműveket csak indulás előtt kapcsolják be, csökkentették a telephelyek világítását, a klimatizált helyiségek hőmérsékletét pedig legalább 26 fokban határozták meg. Az elektromos autóbuszok töltését a csúcsidőszakon kívülre ütemezik, szükség esetén pedig kisebb energiaigényű járműveket állítanak forgalomba. Emellett a járművek külső mosását is felfüggesztették, a villamospálya öntözését pedig heti két alkalomra csökkentették, közölte a társaság. Egy 78 éves nyugdíjast támadott meg és rabolt ki egy 33 éves férfi Nyíradonyban, írja a közösségi oldalán a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Adataik szerint a betolakodó augusztus 1-én reggel ment be az asszonyházába, majd pénzt követelt tőle. Az idős nő 19 ezer forintot adott át, később azonban ki tudott menekülni az épületből és segítséget kért a szomszédjától, aki értesítette a rendőröket. A férfit a vasútállomáson fogták el az egyenruhások, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyors elfogásban a szomszéd segítsége is fontos szerepet játszott. Elkezdődött a Debreceni Egyetem főépülete előtti parkban található a művelődés történet kiemelkedő alakjainak emléket állító négy szobor felújítása. Elsőként Mélius Juhász Péter bronz szobrának rekonstrukcióját végezték el. A munkálatokat az intézmény saját forrásból finanszírozta. A felújítást irányító Juha Rihárd szobrászművész szerint a rekonstrukció egyben tisztelgés a korábbi alkotók munkássága előtt. Mint mondta, a jelen művészeinek feladata, hogy megőrizzék és ápolják az elődök értékes alkotásait. A következő időszakban a park további három szobrát is felújítják, így az egyetem tér művészeti értékei ismét méltó állapotban fogadhatják a látogatókat, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Tikkasztó forróság jellemzi a mai napot Debrecenben, a meteorológusok viszont holnapra frissítő záport jeleznek előre, és egy hideg frontot is, ennek hatására pár fokos lehűlésben reménykedhetünk, viszont nem lesz kevesebb holnap sem 34 Celsius foknál, éjszakára 21-22 fokig hűlhet le a levegő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hozzék ura újra Magyarországon. Augusztus 14-én Debrecenben a Református Nagy Templomban ad közös koncertet a világhírű argentin tenor Szamosi Szabolcs Liszt-díjas orgonaművésszel. Emberi hang és orgona felemelő találkozása Bach, Gounod, Verdi és más mesterek műveivel. Legyen része ennek a megismételhetetlen estének. Jegyek a filharmonia.hu.
2: Nyáron a legjobb élmények a Tuvatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tuvatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
3: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
4: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
5: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
4: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
5: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
4: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
5: Tudod mit? Csináljuk!
6: Várunk minden leendő szülőt és nagyszülőt augusztus 15-én, ahol nem csak a szülésre, hanem a szülővé válásra készülünk. Testileg és lelkileg egyaránt. További információk szülésfelkészítő debrecen.hu.

0: rádiót.
1: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton, még nagyobb figyelmet kapnak az idősek a debreceni hőségben, és a háziállatokat is megterhelheti a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt már több mint 10 hajdúbihari településen másodfokú vízkorlátozás van érvényben, miközben több városban elsőfokú takarékossági intézkedéseket vezettek be, írja a Haon. Debrecenben hétfőtől lépett életbe az elsőfokú vízkorlátozás, amelynek értelmében például tilos vezetékes ivóvízzel tölteni a kerti medencéket, tömlővel autót mosni, illetve csapvízzel locsolni a közparkokat, kerteket és pázsitokat. A város arra kéri a lakosságot, hogy tudatosan használja a vizet, annak érdekében, hogy az ivóvízellátás folyamatos maradjon. A tartós kánikula miatt a debreceni idős otthonokban fokozott gondoskodással óvják a lakókat, írja friss cikkében a Dehír. A Pallagi úti idősek házában különösen ügyelnek a rendszeres folyadékpótlásra, a hűtésre és a klimatizált közösségi terek használatára. Az ágyhoz kötött ellátottakat gyakrabban hűtik, a helyiségeket pedig a hajnali órákban szellőztetik. Napközben árnyékolják az épületet. Az intézményben jelenleg több mint 300 idősről gondoskodnak, akiknek közösségi programokkal igyekeznek elviselhetőbbé tenni a forró napokat. A szakemberek arra kérik a családokat is, hogy a hőség idején fordítsanak fokozott figyelmet az idősekre és a kisgyermekekre, hiszen ők viselik meg leginkább a nagy meleget. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, ugyanis nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
0: Tikkasztó forróság jellemzi a mai napot Debrecenben, a meteorológusok viszont holnapra frissítő záport jeleznek előre, és egy hideg frontot is, ennek hatására pár fokos lehűlésben reménykedhetünk, viszont nem lesz kevesebb holnap sem 34 Celsius foknál, éjszakára 21-22 fokig hűlhet le a levegő.
3: Köszönjük szépen a híreket! Pár perccel ezelőtt egyébként konkrétan 40 fokot mutatott a hőmérő itt a stúdióablakban, úgyhogy ha egyszer csak így eltűnnék és nem szólalnék meg többet, akkor tudják, hogy sült csirke lett belőlem. Na de addig is, hello Debrecen, ez a 104.6 Best FM, jön az Inner Circle és a Bad Boys.

0: hallgatják a 104.6-on, és van egy jó hírem az autósoknak. Hamarosan visszaadják a forgalomnak a Faragtár utca és a Budai-Nagyantól utca kereszteződését. Azt ugye néhány nappal ezelőtt teljes szélességében lezárták. Nem lehet most a Faragtárról befordulni a Budai-Nagyantalra, és a Budai-Nagyantalról nem lehet kifordulni a Faragtárra vagy a Vámospércsi útra. Viszont a tervek szerint holnapig tartanak ott a munkálatok, tehát hogyha minden jól alakul, ha minden gömbölyű lesz, akkor a hétvégére már visszaadhatják a kereszteződést a forgalomnak, ami azért nagy segítség lesz.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Autós dal nálunk is, ez a Snow Patrol és a Chasing Cars.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Éttermet, kávézót vagy boltot üzemeltetsz? Vagy csak feltöltenéd az otthoni készletet? Méltréd Italház, Rákóczi utca 3-5, Hajdúszoboszló. Kis és nagy kereskedelem egy helyen.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Hogyan tudnék élni nélküled?
4: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
5: Meleged van?
6: Tisza ajtóablak!
5: Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
7: Újra elszabadulnak a lóerők. Újra traktorhúzó verseny Hajdúböszörményben. Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Kupa. Európai versenygépek. Amatőr traktorhúzó verseny. Rengeteg meglepetés. Újra traktorkarnevál és felvonulás Hajdúböszörményben. Most hétvégén húz bele velünk. Traktorhúzás.hu.

0: Ed Sheeran.
1: FM 104,6 MHz. Best FM Rádió.
0: És nincs is már olyan nagyon messze, hamarosan jön az idei UD, a Debrecen Egyetem, hát most már hagyományos tanévnyitó fesztiválja, be lehet írni a naptárba, szeptember 16-án szerdán 18.30-tól rendezik a Nagyerdei Stadionban, sztárparádé lesz szokás szerint, mondom a főbb fellépőket, Charlie, Betonhofi, BSV, Parnograszt és Nagy Bogi, és hát természetesen extra látvány és hangulat ígérkezik. Egyébként idén több mint 8000 első éves nyert felvételt az általános felvételi eljárásban az egyetemre, ez a szám pedig hamarosan meghaladhatja a 12000-et is. Tehát, tanévnyitó fesztivál, UD, szeptember 16-án szerdán 18.30-tól a Nagyerdei Stadionban. Mi viszont most egy picit csendesebben folytatjuk, jön a The Sound of Silence, az eredeti, mert azért mégiscsak az a legjobb.

FM, a 104-ot hallgatják. 37 fok van most jelen pillanatban a Best FM hőmérője szerint. Egyébként hát egy pici jó hír, hogy a Duna osztrák vízgyűjtő területein állítólag elkezdett esni az eső. A meteorológusok olyan 20 mm-nyi csapadékot jósolnak oda holnap délutánig. Ezt Magyarországon is megérezhetjük, hogyha ez a csapadék tényleg lehullik, akkor a Duna vízszintje néhány decimétert emelkedhet, és nem kell magyarázni, hogy ebben a jelenlegi helyzetben az igen sokat jelenthet, úgyhogy drukkoljunk, hogy tényleg lehújjon ez az eső ott valahol Ausztriában. És ha már itt vagyunk a tüzes pokolban, akkor stílszerűen az AC/DC és a Highway to Hell most a besten.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
2: Best FM.
1: Best FM. Ha kell a plusz energia.
2: Ha kell a plusz energia.

0: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton, a szép korúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők, verssel hűsít a debreceni pincelíra, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton. Debrecenben hétfőtől elsőfokú vízkorlátozás érvényes. A kisebb településeken, mint például Ebesen, Hajdúsámsonban, Monostorpáiban, Nyírábrányban, Pocsajon, Hajdúszováton, Hosszúpáiban és Vámospércsen másodfokú vízkorlátozás van érvényben. A szolgáltatók és az önkormányzatok egyaránt azt kérik a lakosságtól, hogy a következő időszakban mindenki kerülje a felesleges vízfelhasználást, különösen a nagy mennyiségű locsolást és a nem alapvető célú vízhasználatot. A szakemberek szerint az összefogás most kulcsfontosságú, hogy a nyári időszakban minden háztartásban biztosított legyen a megfelelő ivóvízellátás. Foglalta össze a HAON. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk minden KFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, mint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
0: Verssel hűsít a debreceni pincelíra, a nyári szünet előtti utolsó estjére várja az irodalom kedvelőket a debreceni pincelíra az új galériában. A ma kora esti programon Radnóti Miklós versei és kötetlen beszélgetések is segítik a feltöltődést. Az eseményt követően a programsorozat mintegy két hónapos nyári szünetre vonul, a szervezők pedig arra biztatják a közönséget, hogy a pihenés alatt is jusson idő egy-egy jó versre, olvasható a De Híren. A hőség továbbra is megterhelheti a szervezetünket, derült időre, sok napsütésre számíthatunk. Holnaptól enyhe lehűlésben reménykedhetünk, a jelenlegi jelzések szerint 34 fok lesz a legtöbb, és frissítő zápor is érkezhet.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: Köszönjük szépen a híreket! 4 óra elmúlt, ha még dolgoznak, akkor kicsit halkabban, ha indulnak hazafelé, akkor pedig hangosan szóljon a Best FM a háttérben. Támadunk a legjobb zenékkel. Ja, majd az Aerosmith, ja, majd a Walmart, itt lesz a Coldplay, Lady Gaga és Tayo Cruz is. Indításként pedig jön Florida és David Guetta. És a Club Can Handle Me.

0: Úgy tudjuk, hogy ezt a kánikulát a trafipaxok se nagyon bírják. A mi híreink szerint egyedül csak a Budai Nagy Antal utcai trafibox tartja a frontot, az viszont ezerrel dolgozik, úgyhogy ennek megfelelően közlekedjenek.
1: A trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline Flotta kártya támogatja.
0: Szépen beindult a délutáni csúcs, segítsünk egymásnak, ha látnak valamit útközben, akkor hívjanak 500-540, ez a Best FM forró drótja. Ez pedig a Valmar nagy slágere, jön a Valencia. Yeah.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmw.jobs.hu.
3: Mit kínál a Maxiláj?
1: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
3: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
5: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
6: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!

Itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Az a helyzet, kérem szépen, hogy a kívánság műsor ma sem fogja összeszerkeszteni önmagát, úgyhogy szükségem lesz önökre. 5-től 7-ig ma is kívül itt a Bestem, tulajdonképpen már most elkezdhetjük, innentől kezdve gyűjtöm a kéréseket. Kinek mit játszatok majd, hívjanak akár már is 500-540, és súgják meg, hogy mit szeretnének hallani, vagy kinek szeretnének üzenni. 500-540 jöhetnek a kérések a kívánság műsorba. És jöhet Lady Gaga és Bruno Mars közös dala is, a Die With A Smile, csak már régen hallottuk.

Questet hallgatják a 104.6-on, és ma van a nagy nap, itthon játszik a konferencia ligában a DVSC, hát ez elég nehéz meccsnek ígérkezik, a 16-szoros dán bajnok az FC Köbenhavn érkezik. 7 órakor kezdődik a meccs, még akkor is bőven 30 fok fölött lesz a hőmérséklet, úgyhogy természetesen odafigyelnek a szurkolókra a stadionban is. 6 ponton lesz vízosztás, most a szurkolóknak is lesz hidratációs szünet. Kivételesen be lehet vinni a stadionba a max fél literes vizes palackokat, és az esernyőket, napernyőket sem fogják most elvenni a bejáratnál. A hűségre való tekintettel egy kicsit enyhítettek ezeken a biztonsági szabályokon. Tehát este 7-kor kezdődik a meccs, hajrá Debrecen, hajrá Loki. Addig hallgassák meg a kíványságvisorban a kedvenc dalukat. Már lehet kérni, az 500-540-en tudnak hívni. Egyébként pedig jön Michael Jackson és a Beat It.

Ez volt a Cranberries és a Dreams itt a Besten a 104.6-on. És egy fontos közlekedési info. Hamarosan egy új vasúti megállót alakíthatnak ki Debrecenben. Ugye felújítják a 100-as vonalat, ez a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasúti szakasz, és ennek a részeként Debrecen északi határában, a Kassai út végénél, a köztemetővel szemben fognak kialakítani egy új vasúti megállót. Hát ez azoknak lehet hasznos, akik Mátészalka, Nyíregyháza felől érkeznek Debrecenbe, és mondjuk a Kassai úti kampuszokra, vagy a Nagyerdőre, vagy a Csapó utca felé tartanak. Nekik majd a jövőben nem kell bevonatkozniuk a nagyállomásra, és onnan visszamenni a város határába, hanem már ott rögtön le tudnak szállni, és át tudnak ülni valamelyik autóbuszra vagy trollira. Hát ez még azért idő lesz, mire ezt kialakítják, meg mire ez megvalósul, de a terv az ez, tehát, hogy lesz egy új vasúti megálló a Kassai út végénél a köztemetővel szemben. A Besten viszont nincs megállás, jön a CNCO és a Reggaeton Lento, aztán 5-től a kívánság műsor.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög. Best FM. Best FM. Ha kell a plusz energia. Ha kell a plusz energia.

0: Bestet hallgatják a 104.6-on. Eljött az idő, kérem szépen. Mostantól átadjuk önöknek a lehetőséget. Innentől kezdve a következő két órában a hallgatóink szerkesztik a zenét a Besten. Magyarul indul a kívánság műsor. Hívjanak az 500-540-en és kérjék a kedvenceiket. A nyár egyik nagy slágerével nyitunk. Mindjárt jön Shakira és a Die Die.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festékstúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes Híragold prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday Barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1810 forint. Keresd minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
4: civisbeton.hu
3: A megbízható alap.
5: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
6: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
5: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
7: Mi vagyunk a Grund. Dés László különleges koncertje a nagyerdei szabadtéri színpadon augusztus 11-én. Sztárvendégek Fűr Anikó, Bubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Jegyek gag.jegy.hu.
8: Energiatakarékos működésre állt át a DKV, idős asszonyt rabolt ki egy férfi Nyíradonyban, megújulnak az egyetem téri park szobrai. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
8: Az energiatakarékosság jegyében több intézkedést is bevezetett a Debreceni Közlekedési ZRT. A társaságnál a tartalékjárműveket csak indulás előtt kapcsolják be, csökkentették a telephelyek világítását, a klimatizált helyiségek hőmérsékletét pedig legalább 26 fokban határozták meg. Az elektromos autóbuszok töltését a csúcsidőszakon kívülre ütemezik, szükség esetén pedig kisebb energiaigényű járműveket állítanak forgalomba. Emellett a járművek külső mosását is felfüggesztették, a villamospálya öntözését pedig heti 2 alkalomra csökkentették, közölte a társaság. Egy 78 éves nyugdíjast támadott meg és rabolt ki egy 33 éves férfi Nyíradonyban, írja a közösségi oldalán a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Adataik szerint a betolakodó augusztus 1-én reggel ment be az asszonyházába, majd pénzt követelt tőle. Az idős nő 19.000 forintot adott át, később azonban ki tudott menekülni az épületből és segítséget kért a szomszédjától, aki értesítette a rendőröket. A férfit a vasútállomáson fogták el az egyenruhások, vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyors elfogásban a szomszéd segítsége is fontos szerepet játszott. Elkezdődött a Debreceni Egyetem főépülete előtti parkban található a művelődés történet kiemelkedő alakjainak emléket állító 4 szobor felújítása. Elsőként Mélius Juhász Péter bronz szobrának rekonstrukcióját végezték el. A munkálatokat az intézmény saját forrásból finanszírozta. A felújítást irányító Juha Rihárd szobrászművész szerint a rekonstrukció egyben tisztelgés a korábbi alkotók munkássága előtt. Mint mondta, a jelen művészeinek feladata, hogy megőrizzék és ápolják az elődök értékes alkotásait. A következő időszakban a park további 3 szobrát is felújítják, így az egyetem tér művészeti értékei ismét méltó állapotban fogadhatják a látogatókat, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Tikkasztó forróság jellemzi a mai napot Debrecenben, a meteorológusok viszont holnapra frissítő záport jeleznek előre, és egy hideg frontot is, ennek hatására pár fokos lehűlésben reménykedhetünk, viszont nem lesz kevesebb holnap sem 34 Celsius foknál, éjszakára 21-22 fokig hűlhet le a levegő.
9: És most!
1: Indul az esti kívánság műsor
9: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
0: Balog István Vilmos. kezdjük el a világ legforróbb kívánság műsorát, így 38 fokban. A következő két órában önök válogatják a zenéket. A 39-33 104-6-ra írni lehet, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. Hát nyilván van már kérés talomban bőven, sokan írtak, hívtak eddig is, például Vivian írja, sziasztok! A The Sound of Silence remixét szeretném meghallgatni, küldöm magamnak és a kolléganőimnek. Játszom neked nem sokára. Viszont Kata kérése jön majd előtte, a Queen Bee és a Magamadom. A kívánság műsor pedig a foci VB himnusza nyitja, a Shakira és a Die Die. Ez Gyöngyi kérte, már csak az a kérdés, akinek küldi. Szia, parancsol!
4: Szia, igen, én kértem. A kislányomnak, Erikának küldöm. Egy gyönyörű 6 éves csajci. És azt üzenem neki, hogy nagyon szeretjük őt.
0: Rendben van, jön a dala már is, köszönöm!
4: Köszönöm, sziasztok!
0: Indul a mai kívánság.

0: Disturb és a csend hangjai, a Sound of Silence. Hát önök gondoskodjanak róla, hogy ne a csend hangjai szóljanak. Kívánságműsor, önök válogatják a zenéket.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Anita és Anett, ők testvérek, azt írták, hogy egy halott pénzdalt szeretnének hallani. Hát egy ritkább halott pénzslágert veszünk elő, ez lesz az Ahol a május földet ér. De előtte, ha jól sejtem, föl kell köszöntenünk valakit, ugye? Haló?
3: Szia, én Tóth Enikő vagyok, Sámsonkertből, és egy számot szeretnék kérni Harry Styles-tól, hogyha lehetne. 18 éves ma a lányom, és neki szeretném küldeni. Nagyon szépen köszönöm. Tóth Tímejának 18. születésnapjára.
0: És te lehetessen, ma van a nagy nap.
3: Ma van bizony.
0: Hogy ünneplitek?
3: Lájtosan, mert nagyon meleg van.
0: Ne, hát a 18. születésnapot azt nem lájtosan kell ünnepelni.
3: Majd estére, hogy egy kicsit hűl a levegő, akkor
0: majd... majd megünneplitek télen, amikor hűvös lesz. Igen, értem én, persze.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Isten értesse, köszönöm. Hello, szia, szia. Harry Styles jön mindjárt itt a Besten a mai kívánság műsorban.
1: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
6: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
7: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába! Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
8: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
9: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
8: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
9: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
8: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
9: Tudod mit? Csináljuk!

0: Ott te zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: a Besten a 104.6-on. Ezt a dalt egyébként Zsolt kérte tőlünk. Este 7-ig önök válogatják a zenéket.
1: Best FM kívánságműsor.
0: Önökön múlik, hogy mi szól itt nálunk. Jön és a Hooligans-től a Rajtad múlt. Ezt János kérte, és Istvánnak, a kisfiának küldi, azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretlek. És persze telefonálónk is van. Haló, szia!
2: Szervusz, Zoli vagyok, szabadnapos buszsofőr.
0: Szia!
2: A dolgozó kollégáimnak szeretném küldeni a Go to Hell című számot.
0: Go to Hell? Road to Hell?
2: Road to Hell, bocsánat.
0: A meleg már megzavart téged is.
2: Hát ja.
0: Van légkond egyébként a buszokon nektek, a sofőröknek? Hát nyilván van.
2: Van, de néha már azok is besokalnak.
0: Hát azért ebben a 40 fokban nem csodálom. Jó van. Mikor mész megint dolgozni?
2: Hát holnap után.
0: Addig hűsöi.
2: Azt csinálom. Köszönöm szépen.
0: Ciao, vigyázz magadra, szia.
2: Szia.
0: Ez a Best FM kívánságműsora, 5-től 7-ig szabad a pálya önök

0: Best FM 104, és természetesen kívánságműsor ma is. Önökön múlik, hogy mit hallgat a város. 39-33-104-6 az SMS és Viber számunk, az 500-540-en pedig a bátrabbak felhívhatnak, és akár élőadásból is elmondhatják, hogy mit szeretnének. Például az előbb beszéltem Évikével, bár ő csak adáson kívül mondta el, hogy Mónikának szeretnék küldeni a közös dalokat, Mónika a legjobb barátnője, jön majd a Fly Project és a muzika. Bálint sokkal bátrabb, ő így mindenki füle hallatára szeretné elmondani, hogy mit kér, ugye? Halló, szia!
1: Hello, Bálint vagyok. Egy számot kérek.
0: Igen, mégpedig?
1: A Lehet királyt szeretném.
0: Kinek szóljam?
1: Hát természetesen a feleségemnek, Zsuzsikának küldöm.
0: Üzenet?
1: Hogy 3 nap és utazunk.
0: A nyaralás? Hova mentek? Mi az úti cél?
1: A Balcsira egy hétre.
0: Hát az időjárásra valószínűleg nem lesz gondotok, jó kis strandidőtök lesz, az biztos. Érezzétek jól magatokat, jó?
1: Köszönjük, szia!
0: Hello, hello! Jön a Lehetsz király a Best kívánság visrában.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled
0: a
1: Best FM. A Best FM.

0: Kevin és LL Junior és a csavargó a Besten. Önök merre csavarognak? Kérjenek közben dalokat. Este hétig tart a kívánság műsor. Az 500-540-en kell hívni, vagy a 39-33-104-6-ra lehet írni nekünk. Ude jó, a White Stripes és a Seven Nation Army. Ezt ma Icu kérte és küld minden kollégájának. A vonalban pedig ki van velünk? Haló, Best FM, tessék!
1: Szia, Edith vagyok Deresztéről.
0: Szia, hallgatlak.
1: Az Eddától a Hűtlent kérem.
0: Á, kinek küldöd?
1: Magamnak, mert szeretem ezt a számot, és hát most így a hosszú nap után jó lesne.
0: Á, hallom is a hangod, olyan kicsit fáradt vagy, hogy történt valami?
1: Igazából semmi különös, csak a nagy melegben minden háromszor nehezebb.
0: Az igaz, vagy négyszer. Jó van, hát akkor ugye a nap végére jön a kedvenced, az Edda és a Hűtlen. Köszi szépen, szia!
1: Köszönöm, szép estét! Nem.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Újra elszabadulnak a lóerők. Újra traktorhúzó verseny Hajdúböszörményben. Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Kupa. Európai versenygépek. Amatőr traktorhúzó verseny. Rengeteg meglepetés. Újra traktorkarnevál és felvonulás Hajdúböszörményben. Most hétvégén húz bele velünk. Traktorhúzás.hu.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
4: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton, még nagyobb figyelmet kapnak az idősek a debreceni hőségben, és a háziállatokat is megterhelheti a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
4: A tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt már több mint 10 hajdúbihari településen másodfokú vízkorlátozás van érvényben, miközben több városban elsőfokú takarékossági intézkedéseket vezettek be, írja a Haon. Debrecenben hétfőtől lépett életbe az elsőfokú vízkorlátozás, amelynek értelmében például tilos vezetékes ivóvízzel tölteni a kerti medencéket, tömlővel autót mosni, illetve csapvízzel locsolni a közparkokat, kerteket és pázsitokat. A város arra kéri a lakosságot, hogy tudatosan használja a vizet, annak érdekében, hogy az ivóvízellátás folyamatos maradjon. A tartós kánikula miatt a debreceni idős otthonokban fokozott gondoskodással óvják a lakókat, írja friss cikkében a Dehír. A Pallagi úti idősek házában különösen ügyelnek a rendszeres folyadékpótlásra, a hűtésre és a klimatizált közösségi terek használatára. Az ágyhoz kötött ellátottakat gyakrabban hűtik, a helyiségeket pedig a hajnali órákban szellőztetik. Napközben árnyékolják az épületet. Az intézményben jelenleg több mint 300 idősről gondoskodnak, akiknek közösségi programokkal igyekeznek elviselhetőbbé tenni a forró napokat. A szakemberek arra kérik a családokat is, hogy a hőség idején fordítsanak fokozott figyelmet az idősekre és a kisgyermekekre, hiszen ők viselik meg leginkább a nagy meleget. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
6: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
4: Tikkasztó forróság jellemzi a mai napot Debrecenben, a meteorológusok viszont holnapra frissítő záport jeleznek előre, és egy hideg frontot is, ennek hatására pár fokos lehűlésben reménykedhetünk, viszont nem lesz kevesebb holnap sem 34 Celsius foknál, éjszakára 21-22 fokig hűlhet le a levegő.
7: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! 6 óra elmúlt, ez itt a Best mai kívánság műsora. Igen, még ez az óra is az önöké, úgyhogy tegyék oda magukat, írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. Például Szandi írja, sziasztok, reggel 7-től dolgozom, és egész nap titeket hallgatlak. Szeretnék kérni egy betonhofi számot, a lehetséges. Este 8-ig dolgozom, és kell egy kis pörgés és motiváció. Nagyon köszönöm, millió puszi. Szandi, betonhofitól a bagíra. Az jó pörgés, tényleg, azt küldöm neked. Illetve Gyula is ezt a dalt szeretné hallani, ha jól sejtem, ugye? Szia!
8: Hello. Sziasztok, én is ezt kérem, igen. És Karesznak a világ második legjobb autószerelőjének küldöm.
7: Mert ki az első legjobb autószerelő? Bár sejtem a választ.
8: Hát én vagyok.
7: Igen, gondoltam. Jó, rendben van. Jön a bagira nektek is, köszönöm.
8: Köszönöm.
7: De előtte még a nagy kedvenc, igazi Best FM-es sláger, az Ankara Echoes és a Benial, ezt pedig ma Jocók érte.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.
2: Go!

0: megvan az, hogy fúj meg szél! Magosítól.
1: Az jó este a 40 fokban.
0: Ide a medencéhez. Én már sütöttem, főztem, mindent csináltam, itt a grillezek.
1: Nem is kell grill, csak kiteszed a betonra, és megsül magától.
0: Egyébként.
1: Tűzzel,
0: vigyázni kell most már.
1: Óvatosan. Küldöm a dalt. Hello.
0: Oké, köszi.
1: Ciao, ciao. Ilyen vidámak a mi hallgatóink a 40 fokban is. 500-540. Este hétig kívánság műsor.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szia, drágám. Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
4: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
3: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
4: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
3: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
4: Tudod mit? Csináljuk!
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu

0: érkezett a nyári zápor, igaz csak így zenében. Rúzsa Magdi énekelt. A Best kívánság műsorát hallgatják.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Nagyon berobbant az új TNT dal. Szinte minden nap kéri valakit a kívánság műsorban. És ma például Szabinának fogjuk játszani. A TNT és az ugye itt alszol. Viszont a vonalban is velünk egy drága hallgató. Halló, szia!
3: Hello, a Queen-től kérem a Kind of Magic-et.
0: Az nagyon jó, kinek szóljam?
3: Hát mindenkinek, aki szereti, ahogy kötelező, meg azoknak, akik a kánikulában, a szabadban dolgoznak.
0: Te is kint dolgozol?
3: Nem, szerencsére nem. De gondolok rájuk.
0: Hát, ha így könnyebb lesz nekik. Küldöm a dalt, köszönöm, szia!
3: Sziasztok!

0: A Best FM a 104-on. Ma is együtt kívánság műsorozunk. Minden nap önök válogatják ebben a két órában a zenéket, és hát természetesen jönnek is a kérések megállás nélkül. Például a Neotontól, ha szombat este táncol, így csütörtök este is szeretjük ezt a dalt, mesik érte tőlünk. Jön a Daft Punk és a Get Lucky, ezt Csilla szeretné elküldeni a párjának, Lacinak, és csöng a telefonunk. Haló!
1: Hello, Farka Zoltán vagyok, Vilmos. Engem nem érdekel, hogy hányszoros bajnok, meg a gámban. Az a lényeg, hogy mi ma 19 órakor, illetve pontosan 7 órakor fogunk nyerni, méghozzá úgy raktam meg, hogy hazai pontos eredmény 2-1-es győzelemre.
0: Meg ne próbáljanak más eredményt kihozni.
1: Így van, vagy aki megpróbálja, azt lelocsoljuk egy vedér hideg víz.
0: Na, a vízzel spórolunk, nem, vízzel nem, vízzel nem, sörrel.
1: Akkor egy kis hűtött dinnyében,
0: igen. De és akkor mi van, hogyha mondjuk 4-0-ra nyerünk, akkor te szomorú leszel?
1: Hát nem leszek, nem leszek egy depis, de valahogy át fogom lésze, úgyhogy mindenféleképp. Én úgy gondolom, hogy nyerünk. Hát vannak olyan, akik másik álláspont, de azt nem hallgatjuk meg, úgyhogy hajrá, Loki. Bennünk a vér piros-fehér, úgyhogy szerintem fázni nem fognak, az időjárásra nem lehet ráfogni semmit.
0: Akkor hallgassuk meg a Loki indulót.
1: Nagyon örülök, örültem neki, hajrá Loki!
0: Hajrá, jó szurkolást, hello!
1: Köszi!
0: Hát akkor hadd szóljon, ugye 7 órakor kezdődik a konferencia liga meccs, az FC Köbenhamnt fogadja a Loki, hajrá Debrecen!

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Szia! Szeretném kérni Balázs Pecónak a csöndévét saját magamnak, mert nagyon szeretem. Megyek.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Ezt hallgatják, 104.6, ez a mai kívánság műsor, az utolsó másodpercekben járunk, van még itt néhány fontos mondandóm, például Baráth László elhagyta a pénztárcáját iratokkal együtt, ha esetleg valaki megtalálja, akkor hívja a 0620-2397-015-öt, tehát Baráth László iratait keressük, 0620-239-7015, és Nagy József is elhagyta az összes iratát. Ha valaki megtalálja, akkor hívja a 3326-29-et, tehát 3326-29, a telefonszámok persze megvannak itt nálunk is, úgyhogy hozzánk is lehet csörögni, ha most nem sikerült megjegyezni. És a kívánságműsor utolsó kérése érkezik, mert tényleg nagyon elrepült az időm. A vonalban Levente, szia, hallgatlak!
2: Szia, egy Republik számot kérek, a Repül a bánát. Hát okay. Mindenkinek küldöm, és hajrá Loki természetesen.
1: Hajrá Loki, hajrá Debrecen. Hát pillanatokon belül kezdődik is a meccs, úgyhogy nem csak a bálna repül, hanem én is repülök haza szurkolni. Holnap találkozunk. Csáó mindenkinek. Köszi, Levi!
2: Sziasztok!
1: Ez volt már a kívánság műsor. Legyen szép az estéjük.

0: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton, a szép korúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők, Versel hűsít a debreceni Pincelíra, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton. Debrecenben hétfőtől elsőfokú vízkorlátozás érvényes. A kisebb településeken, mint például Ebesen, Hajdúsámsonban, Monostorpáiban, Nyírábrányban, Pocsajon, Hajdúszobáton, Hosszúpáiban és Vámospércsen másodfokú vízkorlátozás van érvényben. A szolgáltatók és az önkormányzatok egyaránt azt kérik a lakosságtól, hogy a következő időszakban mindenki kerülje a felesleges vízfelhasználást, különösen a nagy mennyiségű locsolást és a nem alapvető célú vízhasználatot. A szakemberek szerint az összefogás most kulcsfontosságú, hogy a nyári időszakban minden háztartásban biztosított legyen a megfelelő ivóvízellátás. Foglalta össze a HAON. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben van a kisebb jártasság, mert az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
0: Versel hűsít a debreceni Pincelíra, a nyári szünet előtti utolsó estjére várja az irodalom kedvelőket a debreceni Pincelíra az Új Galériában. A ma kora esti programon Radnóti Miklós versei és kötetlen beszélgetések is segítik a feltöltődést. Az eseményt követően a programsorozat mintegy két hónapos nyári szünetre vonul, a szervezők pedig arra biztatják a közönséget, hogy a pihenés alatt is jusson idő egy-egy jó versre, olvasható a De Híren. A hőség továbbra is megterhelheti a szervezetünket, derült időre, sok napsütésre számíthatunk. Holnaptól enyhe lehűlésben reménykedhetünk, a jelenlegi jelzések szerint 34 fok lesz a legtöbb, és frissítő zápor is érkezhet.

0: Yeah!
1: Mindenből a legjobbat.
2: Mert ez a Best FM.
3: I gotta find my way back to summer paradise.

Mondd ez, hogy lett sztár? Hogy lett sztár? Mondd ez, hogy lett sztár?

0: tudjad ki a sztár?
1: Energiatakarékos működésre állt át a DKV, idős asszonyt rabolt ki egy férfi Nyíradonyban, megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Az energiatakarékosság jegyében több intézkedést is bevezetett a Debreceni Közlekedési ZRT. A társaságnál a tartalékjárműveket csak indulás előtt kapcsolják be, csökkentették a telephelyek világítását, a klimatizált helyiségek hőmérsékletét pedig legalább 26 fokban határozták meg. Az elektromos autóbuszok töltését a csúcsidőszakon kívülre ütemezik, szükség esetén pedig kisebb energiaigényű járműveket állítanak forgalomba. Emellett a járművek külső mosás is felfüggesztették, a villamospálya öntözését pedig heti két alkalomra csökkentették, közölte a társaság. Egy 78 éves nyugdíjast támadott meg és rabolt ki egy 33 éves férfi Nyíradonyban, írja a közösségi oldalán a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Adataik szerint a betolakodó augusztus 1-én reggel ment be az asszonyházába, majd pénzt követelt tőle. Az idősnő 19 000 forintot adott át, később azonban ki tudott menekülni az épületből és segítséget kért a szomszédjától, aki értesítette a rendőröket. A férfit a vasútállomáson fogták el az egyenruhások, vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyors elfogásban a szomszéd segítsége is fontos szerepet játszott. Elkezdődött a Debreceni Egyetem főépülete előtti parkban található a művelődés történet kiemelkedő alakjainak emléket állító négy szobor felújítása. Elsőként Mélius Juhász Péter bronz szobrának rekonstrukcióját végezték el. A munkálatokat az intézmény saját forrásból finanszírozta. A felújítást irányító Juha Rihárd szobrászművész szerint a rekonstrukció egyben tisztelgés a korábbi alkotók munkássága előtt. Mint mondta, a jelen művészeinek feladata, hogy megőrizzék és ápolják az elődök értékes alkotásait. A következő időszakban a park további három szobrát is felújítják, így az egyetem tér művészeti értékei ismét méltó állapotban fogadhatják a látogatókat, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Tikkasztó forróság jellemzi a mai napot Debrecenben, a meteorológusok viszont holnapra frissítő záport jeleznek előre, és egy hideg frontot is, ennek hatására pár fokos lehűlésben reménykedhetünk, viszont nem lesz kevesebb holnap sem 34 Celsius foknál, éjszakára 21-22 fokig hűlhet le a levegő.

megható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton, még nagyobb figyelmet kapnak az idősek a debreceni hőségben, és a háziállatokat is megterhelheti a kánikula. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt már több mint 10 hajdúbihari településen másodfokú vízkorlátozás van érvényben, miközben több városban elsőfokú takarékossági intézkedéseket vezettek be, írja a Haon. Debrecenben hétfőtől lépett életbe az elsőfokú vízkorlátozás, amelynek értelmében például tilos vezetékes ivóvízzel tölteni a kerti medencéket, tömlővel autót mosni, illetve csapvízzel locsolni a közparkokat, kerteket és pázsit. A város arra kéri a lakosságot, hogy tudatosan használja a vizet, annak érdekében, hogy az ivóvíz ellátás folyamatos maradjon. A tartós kánikula miatt a debreceni idős otthonokban fokozott gondoskodással óvják a lakókat, írja a friss cikkében a Dehír. A Pallagi úti idősek házában különösen ügyelnek a rendszeres folyadékpótlásra, a hűtésre és a klimatizált közösségi terek használatára. Az ágyhoz kötött ellátottakat gyakrabban hűtik, a helyiségeket pedig a hajnali órákban szellőztetik. Napközben árnyékolják az épületet. Az intézményben jelenleg több mint 300 idősről gondoskodnak, akiknek közösségi programokkal igyekeznek elviselhetőbbé tenni a forró napokat. A szakemberek arra kérik a családokat is, hogy a hőség idején fordítsanak fokozott figyelmet az idősekre és a kisgyermekekre, hiszen ők viselik meg leginkább a nagy meleget. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
0: Tikkasztó forróság jellemzi a mai napot Debrecenben, a meteorológusok viszont holnapra frissítő záport jeleznek előre, és egy hideg frontot is, ennek hatására pár fokos lehűlésben reménykedhetünk, viszont nem lesz kevesebb holnap sem 34 Celsius foknál, északára 21-22 fokig hűlhet le a levegő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
2: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.

0: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
1: Pötyögöm, jobs.schaeffler.com. Nézzük csak! Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
0: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
1: Tudod mit? Csináljuk!

0: gonna see. FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Népszerű filmek, kedvelt betét.

0: Elhoztam a mogyódat. Mit mond az orvos?
1: Maraságokat. Ha nem viszel az ördög, megérem még a százat is.
0: A májad?
1: Se tönkre ment. Haszontalan.
0: Áj, nem kellene annyit innod.
2: Nem szabad zenélni, mit képzelnek?
1: Doktor, ez így nem mehet tovább.
2: Mit gondol, hogy nézne az ki, ha mindenki zenekarral távozna a kórházból?
1: Azt mondjam, semmi oka arra, hogy megsértődjön. Nincs oka rá. Itt van egy kis pénz.
3: Egy filmzene most. A Best.

0: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Versel hűsít a debreceni Pincelíra. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egyre több hajdúbihari településen szigorítanak a vízhasználaton. Debrecenben hétfőtől elsőfokú vízkorlátozás érvényes. A kisebb településeken, mint például Ebesen, Hajdúsámsonban, Monostorpáiban, Nyírábrányban, Pocsajon, Hajdúszobáton, Hosszúpáiban és Vámospércsen másodfokú vízkorlátozás van érvényben. A szolgáltatók és az önkormányzatok egyaránt azt kérik a lakosságtól, hogy a következő időszakban mindenki kerülje a felesleges vízfelhasználást, különösen a nagy mennyiségű locsolást és a nem alapvető célú vízhasználatot. A szakemberek szerint az összefogás most kulcsfontosságú, hogy a nyári időszakban minden háztartásban biztosított legyen a megfelelő ivóvízellátás. Foglalta össze a HAON. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedüli idősek sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
0: Versel hűsít a debreceni Pincelíra. A nyári szünet előtti utolsó estjére várja az irodalom kedvelőket a debreceni Pincelíra az Új Galériában. A ma kora esti programon Radnóti Miklós versei és kötetlen beszélgetések is segítik a feltöltődést. Az eseményt követően a programsorozat mintegy két hónapos nyári szünetre vonul. A szervezők pedig arra biztatják a közönséget, hogy a pihenés alatt is jusson idő egy-egy jó versre. Olvasható a De Híren. A hőség továbbra is megterhelheti a szervezetünket, derült időre, sok napsütésre számíthatunk. Holnaptól enyhe lehűlésben reménykedhetünk, a jelenlegi jelzések szerint 34 fok lesz a legtöbb, és frissítőzápor is érkezhet.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
2: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
1: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
2: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak! Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
1: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
2: Tudod mit? Csináljuk!

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.